0: Verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ez a Rádió Andrét. Rádió Andrét.
2: Fény, az élet kékegén veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz. Halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád. Ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva élek. Mosolyogva nézek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyodba

0: Altri hit.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamon.

Helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Mocolj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én akkor is

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Két tragikus haláleset történt a honvédségnél. Nyomoz a rendőrség Orbán János Dénes közel félmilliárdos jogdíjügyében. Hatalmas mezőny érkezik a Budapest Maratonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Két tragikus haláleset történt a honvédségnél. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán közölte, hogy az elmúlt napokban két katona is életét vesztette szolgálat teljesítés közben. A tájékoztatás szerint a halálesetek körülményeinek tisztázása érdekében a vizsgálatok már megkezdődtek, hogy pontosan feltárják a történtek hátterét. Az egyik tragédia egy 20 éves fiatal katonát érintett, aki szolgálati ideje alatt eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget életének. A másik esetben egy 41 éves honvéd kiképzés közben lett rosszul, akit kórházba szállítottak, ám az orvosi ellátás ellenére másnap elhunyt. Elrendelte a nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság az Orbán János Dénesnek kifizetett több mint 400 millió forintos jogdíjügyben. A rendőrség szerint feljelentés alapján rendeltek el nyomozást hűtlenkezelés gyanúja miatt, az eljárás jelenleg is folyamatban van. Amennyiben a bíróság megállapítja a bűncselekmény elkövetését, a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó minősítésért 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az adatok szerint Orbán János Dénes 2017 óta közel 497 millió forintot kapott a szervezettől honoráriumként és jogdíjként, ebből nagyjából 492 millió tavaly március óta. A kifizetések aránytalanságát jelzi, hogy a szervezet az írón kívül az elmúlt 7 évben összesen 46 millió forintot költött jogdíjakra. 14 versenyszámmal várja a mozogni vágyókat október 10-11-én a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A kétnapos program, melyen az útvonal érinti a főváros világörökségi helyszíneit, az ország legnagyobb szabadidősport ünnepe és Európa egyik legkedveltebb futóturisztikai célpontja, áll a rendező Budapest Sport iroda közleményében. A résztvevők a 2,3 kilométeres családi gyaloglástól az 5 és 10 kilométeres távokon át egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratonig válogathatnak a lehetőségek között. A 14 kilométeres futam és a félmaraton rajtlistája már hetekkel ezelőtt betelt. A királyi kategória egyéniben, valamint a kétfős Powerade páros maratonban és a négyfős Tolmini Trapista maraton stafétában még nyitva áll a jelentkezés. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több száz millió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10 fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Közepesen vagy erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű, a Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunán túlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik, a Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Bazar péntek reggel 6 óra múlt 4 perccel szeptember 25-én, és újra eljő közénk, már szinte érezzük a pihenés pihepuha érintését, de azért még meg kell nyomni a mai napot is, köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartsa velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Pazar péntek reggel, tehát az Antrit reggel, 6 óra múlt 12 perccel szeptember 25-én. Mindjárt rátérünk a világra, de előtte még lássuk meg mai időjárásunkat. Ma is hűvös, van olyan 10 fok környékén járunk itt Szekszárdon, viszont legalább a szél az nem fújdogál olyan nagyon, úgyhogy igazából egészen elviselhető. Egy pulóver vagy egy kis kabát azért elfér rajtunk, az már egyszer biztos. 19 fok környékén alakul majd a maximum, de inkább 18-on marad, és hát változóan felhős napos lesz majd az égbolt. Meg látjuk is a napot, meg majd nem is látjuk a napot, valahogy így lehet ezt elképzelni. Úgyhogy így készüljön, divat tippünk nyilvánvalóan rédeges öltözet. Olyan őszi, őszi ruha, mondjuk inkább úgy. Aztán a pollen jelentésre is térjünk még rá, ugyebár, hogy azt elmondtam már 2 hete, véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszaka, de ettől függetlenül a parlagfű pollen koncentrációja továbbra is közepes, sokfelé magas tartományban alakul, tehát ez még problémát okozhat, ahogyan a kültéri allergén gombák is, mert hogy azok spóraszáma országosan magas tartományban alakul, vagy magas szintet ér el, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket. Az orvos meteorológia szerint nem várható számottevő fronthatás ma, de reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Nagyjából ezt lehet elmondani, meg azt, hogy hétvégétől a magasban meleggedés veszi kezdetét, szóval valamilyen enyhe meleg fronti hatás azért mégiscsak bekavarhat, ugye holnap lesz majd telihold, és jövő héten már 24 fokokat jósolnak majd nekünk, de majd nyilvánvalóan rátérünk, hogyha odaértünk. És akkor lássuk a világot. Idén már 4. alkalommal indult útjára a pályaválasztási roadshow, melynek első állomása Szekszárd volt. Az eseményről Szalai Ervint, a Tolnavár megyei szakképzési centrum szakmai főigazgatóját kérdeztük, és ha minden igaz, akkor már hallja is.
1: A Tolnavár megyei szakképzési centrum hagyományosan, most már mondhatom, hogy hagyományosan megrendezi ezt a pályaválasztási roadshowját, amelynek keretein belül a 8 iskolánk a vármegye 6 városában fog megjelenni, kitelepülni, és bemutatjuk azokat a lehetőségeket, amivel a diákokat várjuk az intézményeinkben. Itt én azt gondolom, személyesen kérdezhetnek a diákok diákoktól, mert jellemzően hozzuk a diákokat is, akik jobban tudják átadni, hogy milyen érzés ebben az iskolában, vagy adott iskolában tanulni, illetve azoktól az oktatóktól, vezetőktől, akik itt vannak, lehet kérdezni szülőknek, diákoknak, hogy mégis mire lehet számítani, hogyan működik ez az egész oktatás ezekben az intézményekben az adott szakmára vonatkozóan, és egyébként pedig nagyon-nagyon sok mindent ki lehet próbálni. Lehet sütni, főzni, kalapálni, elektronikát kipróbálni, lövészet, szóval végtelen számú lehetőség, mind a 15 ágazatunk több mint 40 szakmáját meg lehet próbálni, valamilyen formában mindenképpen ráhangolódni, illetve néhány duális partnerünk is megjelent, és akkor meg lehet nézni, lehet velük beszélni, hogy egyébként a duális képzésben milyen lehetőségek lesznek a képzésben. Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb érdeklődés övezi ezt az egész rendezvényt. Azt látjuk, hogy elindult egy olyan folyamat, hogy mind a szülők, mind a diákok egyre tudatosabban próbálnak körülnézni, hogy mi a jövő. Mert azért nagyon fontos, hogy hova jelentkezik, hiszen azzal megalapozza a következő jó pár évét, vélhetően innentől akkor a pályára is áll. És ez nagyon fontos, én azt gondolom, ez a fajta tájékozódás.
0: Köszönjük Szalai Ervinnek, a Tolnavár megyei szakképzési centrum szakmai főigazgatójának, hogy beavatott minket a részletekbe. Ugye tegnap volt itt Szekszárdon ez a pályaválasztási roadshow, és ahogy hallhatta, még további 5 helyen lehet majd kipróbálni, vagy belekukkantani, hogy hogyan is működik a szakképzés. Ez egy egészen jó kezdeményezés, azt gondolom. És amire még fel szeretném hívni a figyelmet, az az, hogy este Nemzetek Ligája mérkőzést játszik Magyarország Ukrajna ellenében. 20:45-kor lehet szurkolni majd a magyar válogatottnak, ugye labdarúgásról van szó nyilvánvalóan. Nagyjából ennyit a világról. Túl is futottunk egy picit az időkeretünkön. Se baj, zenélünk, aztán megkezdjük az ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk. Maradjon velünk!
2: És a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 23 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrics reggel, és szeptember 25-e van, ami azt jelenti, hogy ma Eufrozina és Kende ünnepelhet. Így is van, lássuk csak, az Eufrozina görög eredetű mitológiai név, a három gráció egyikének neve, jelentése vidám, vidámság, a Kende pedig kazár, magyar eredetű név, a régi magyar kündű személynévből származik, az ótörök méltóság névből való, Levédiában és Etel közben az ős magyar törzs szövetség fejét nevezték így. Wow! Sok-sok boldogságot akkor nekik, Cézárnak, Gellértnek, Kleofásnak, Kleonnak, Kliónak, meg mindenkinek nyilvánvalóan zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: A Mokit Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrics reggel.

0: Jó reggelt, 6:31-kor, ez az Antrics reggel, és akkor lássuk, hogy kik a mai nap, tehát szeptember 25-e szülöttei. Például olyan híres neves emberek, mint Michael Douglas, Oscar-díjas amerikai színész, vagy Mark Hamill, amerikai színész, ugye Luke Skywalker maga, vagy esetleg még ismerős lehet, bár ugye szinkronizálva voltak ezek az animációs filmek, de ugye Joker hangját adta Mark Hamill a rengeteg animációs sorozatban, meg filmben is, és ráadásul kiválóan. Aztán Rékasi Károly, magyar színész, még a mai nap szülötte, ahogyan Will Smith, Oscar-díjas amerikai színész, énekes, vagy inkább rapper. Ugye, hát ő mostanában eltűnt egy picikét a pofon óta, amit leosztott az Oscar gálán, mint hogy bojkottálva lenne, de hát ez már csak ilyen. Catherine Zeta-Jones, Oscar-díjas Velszi, amerikai színésznő, még a mai nap szülötte, illetve Nagy Ervin, Jászai Mari-díjas magyar színész, meg most már országgyűlési képviselő is, úgyhogy ez a mai, ez ilyen színész blokk volt, de Nagy Ervintől találtam egy rövid kis hanganyagot, úgyhogy hallgassuk meg, hogy biztos, hogy tudja, hogy kiről van szó.
1: Engedelmükkel őszinte leszek. Kezdettől fogva nem fognak kedvelni.
0: Na, róla van szó. Így már biztos, hogy beazonosította. Na hát ők vannak nagyjából, sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek zenélünk ajándékgyanát, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot. Úgyhogy nem menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omudajaycofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
10: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: a 12-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Bazar péntek reggel 6.41-kor szeptember 25-én, ez az Antrics reggel, és akkor lássuk a kalendáriumot. 1925-ben e napon elindult a Telefonhírmondó RT kísérleti programja. Hogy ez mit jelentett, arról nem találtam különösebben meggyőző információt, de volt egy ilyen Telefonhírmondó program. Legyen. Gondolom az, ami a nevében van, vagy nem. Nem derült ki. Aztán 1926-ban e napon Henry Ford bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt, mert hát ugye azért komoly sztrájk volt mindezek előtt, nem csak úgy azért lett így, mert Henry Ford cuki pofa volt, bár lehet, hogy az volt. Minden esetre a sztrájk az biztosan kellett ehhez az intézkedéshez. Aztán 1931-ben Budapesten a Royal moziban levetítették az első magyar hangos filmet, a Kék bálványt. Aztán ugrunk egy nagyot, 1956-ban e napon üzembe lépett az első transzatlanti telefonkábel. Ez mondjuk elég fontosnak tűnik. Aztán 1992-ben átadták a forgalomnak a Rajna-Majna-Duna csatornát, amely a világ leghosszabb belvízi útja volt akkor, hogy most az-e, azt nem tudom. És egy még nagy ugrás, vagy még egy nagy ugrás, 2008-ban, amikor is e napon megnyílt a Gustav Flaubert híd, Európa akkori leghosszabb és legmagasabb mozgó hídja. Na, hát azért történtek dolgok a múltban, no de hogy a jövőben mi történik, azzal folytatjuk majd a dalok után, hiszen horoszkóp következik.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrics reggel.

0: Ez az Antrics reggel, 10 perc múlva, 11 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A mérleg tanástalan, mert úgy érzi, magára hagyták a munkahelyén, nem támogatják a kollégái, a főnökétől pedig semmilyen visszajelzést nem kap, és még ezt érzi a jobbik esetnek. Ha őszintén feltárva az érzéseit közeledne feléjük, akkor talán változtathatna a helyzeten. A Skorpió megszokottnál nehezebben tudja felvenni a tempót a munkájában, talán egy kicsit kimerült, és jobb lenne, ha többet tudna pihenni. Az sem lenne rossz ötlet, ha kivizsgáltatná magát egy szakemberrel, vagy legalább meglátogatná az üzemorvosát. A nyilas ma igazán a szavak embere lehet, sajnos azonban túlságosan fecsegővé válhat, kibeszélhet másokat, vagy akár még saját magáról is felfedhet olyan titkokat, melyekről pedig jobb volna hallgatnia. Ez a hallgatás persze nem mindig jó, ha valamiről félő, hogy úgy is kiderül, jobb, ha maga mondja el. A bakról tudják, hogy mennyire megbízható és felelősségteljes, és ehhez mérten látják el munkával is. Most olyan feladatot kaphat, ami ráadásul az újdonság erejével hat rá. Ha most ebben jól tud bizonyítani, akkor hamarosan még több kellemes feladatot kaphat, és egy egészen új horizont nyílhat meg előtte a pályáján. A vízöntő ne legyen olyan kíméletlen önmagával. Eddig nem volt ugyan a munka hőse, de most olyasmit csinál, ami nem csak nagy felelősséget, de igen nagy elhivatottságot és lelkesedést igényel. Ezekért önnek nem kell a szomszédba mennie, hiszen tulajdonképpen mindig is olyan munkát választott, amiért tudott lelkesedni. A halak nagy lendülettel és szorgalommal végzi a munkáját, és az elkötelezettsége, a hűsége az emberi kapcsolatain is meglátszik. Nem is csoda, ha sokan felnéznek rá. A társ kapcsolata is jobban alakul, ha nem ad tápot a társa féltékenységének, és persze, ha nem kezd el oktalanul gyanakodni rá. Így készüljön zenélünk, és a Kossal folytatjuk.
1: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: Nagyjából 5 perc múlva lesz majd 7 óra, szeptember 25-én pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor folytassuk gyorsan a horoszkópot, mielőtt kifutnánk az időből. A Kos szenteljen több figyelmet a kedvesének, lepje meg egy koncertjeggyel. A zene az, ami önt is igazán el tudja varázsolni, és ki tudja ragadni a mindennapok nyűgeiből, mert bizony a munkaidőt ma igen nyűgösnek fogja majd találni. A Bika úgy érzi, hogy ellaposodott a párkapcsolata. Szerencsére nincs még semmi sem veszve, csupán át kellene vennie a kezébe az irányítást. Egy közös kirándulás, egy gyertyafényes vacsora, színház vagy mozi, no meg a régi baráti kapcsolatok felelevenítése bizony-bizony segíthet. Az ihlek hangulata ma olyan változékony, hogy a környezetében élők nem is tudják, hogyan kezeljék a szeszélyességét. Egyik pillanatban az egekben röpköd, a következőkben meg legszívesebben a barátnője vállán zokogná el a bánatát. Pedig a helyzet sem nem olyan jó, sem pedig nem olyan rossz. Csak úgy van. A rák úgy érzi, hogy ha elvégez egy feladatot, kettőt kap helyette, képtelen utolérni magát, és ez bizony idegkimerültséggel társulhat az esetében, azzal még csak rontja a helyzetét, ha hagyja, hogy mások is a saját gondjaikkal traktálják önt. Az oroszlánnak ma folyton a szerelmen jár az esze, nehezen tud ráhangolódni a feladataira, nem is csoda, ha egy kicsit elvéti a teendőit, bármibe is fog. A legjobb, ha ma inkább csak a rutin feladatokkal foglalkozik, vagy olyasmivel, ami tényleg nagyon-nagyon érdekli. A szűznek rengeteg a dolga, és nem kap túl sok segítséget, még akkor jár a legjobban, ha ön a főnök, és a kezében tudhatja mások irányítását. Pedig nem tette volna meg, most megfordulhat a fejében egy saját vállalkozás alapításának a gondolata. Na, hát akkor így készüljön mára, és közben befutott Vali, jó reggelt!
1: Jó reggelt, szia Dávid!
0: Érzed már a pihenés puha tapintását?
1: Nem, én azt éreztem, hogy milyen hideg van reggel. Meglepően hideg volt reggel. Még...
0: És a pihenés pihepuha tapintásának ígéretét?
1: De mi, hogy jön a hétvége?
0: Igen.
1: Hát nem tudom. Arra most, hogy nem figyeltem reggel. Hűvös van kint, fel kell öltözni. Az az igazság. Ilyen még ahhoz képest is, hogy szeptember mennyi van, 25-e, elég hideg van kint.
0: Hát ez ilyen.
1: De hogy most azt láttam, hogy napos és meleg idő jön hétvégére, úgyhogy majd lehet kirándulni, meg lesz autómentes nap, de majd beszélünk szerintem ezekről a programokról, lehetőségekről.
0: Na, hát akkor majd beszélünk róla, óránk végéhez értünk, tehát érkeznek a napjutos tagjai. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy melyik állat lenne a legidegesítőbb, hogyha megtanulna emberül beszélni. Hát ilyen kis gondolatkísérlet, de csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Kia Sportage 8 millió

0: 149 ezer forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automataváltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
1: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Otthon.
2: Otthon.
3: A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Ázsiai kártevőt azonosítottak Bács-Kiskunban. Eltűntek a kordonok a kúria épülete elől a Kossuth téren. Több vonattal és kerékpárhellyel készül a MÁV a Börzsöny ringre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság csütörtökön. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. A szőlőültetvény mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. Eltűntek a kordonok a kúria épület elől. A munkálatok leginkább a belső részekben folytatódnak, így a tér lassan visszanyeri a szépségét, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Elmondta, az előző ciklusban megkezdett építkezésekkel kapcsolatban a Tisza kormány álláspontja az első naptól világos. A műemléki helyreállítást és az értékek megmentését folytatják, ugyanakkor minden egyes projektet tüzetesen átvilágítanak több szempontból is. Megvizsgálják, hogy a megkötött szerződések nem túlárazottak-e, illetve mennyire előre haladottak, amennyiben racionális, akár új közbeszerzést is kiírnak, ahogy ezt a budai vár néhány beruházása esetében is teszik. Megnövelt kapacitással készül a MÁV csoport a Börzsöny ring kerékpáros teljesítménytúrára, amelyet szombaton rendeznek meg. A Budapest-Vác-Szob vonalon aznap több vonaton is a megszokottnál több kerékpárt lehet szállítani, és mentesítő vonatot is indítanak a nyugati pályaudvarról a versenyhelyszínére Szobra, közölte a vasúttársaság. A közlemény szerint, akinek nincs bérlete, a Szobra történő utazáshoz érdemes a mindössze 999 forintba kerülő Pest-Vármegye 24 napi jegyet váltani. A távolabbról érkezők számára pedig a 4999 forintba kerülő Magyarország 24 napi jegyet javasolják, amelyek egész nap korlátlan számú utazásra jogosítanak a vármegyében, illetve az ország egész területén. Hozzátették, hogy a kerékpári jegy ára egy útra 500 forint, de használható az egy hónapra érvényes kerékpár országbérlet is. 2026-ban új helyszínen a Hungexpón várja az olvasás szerelmeseit a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A négy napos eseményen könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, beszélgetések és dedikálások követik egymást, miközben a kiadók legfrissebb kötetei között is lehet válogatni. A fesztivál díszvendégországai Németország, Ausztria és Svájc lesznek, a fókuszba az ír irodalom kerül, a díszvendég pedig Colm Tobin, a Brooklyn című regény szerzője lesz.
7: Rádió Andrét időjárás.
8: Közepesen vagy erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű, a Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk időszakosan erős széllökések is kísérhetik, a Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
11: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
10: www.ergonom.hu
7: Rádió Antrit FM 105.1.
12: Pompás péntek reggel, ez az Antrit reggel, szeptember 25-én 7 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és itt van ugyebár Vali, jó reggelt még egyszer.
13: Jó reggelt mindenkinek.
12: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejt ki véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy melyik állat lenne a legidegesítőbb, ha megtanulna emberül beszélni. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
7: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: 7 óra múlt 10 perccel szeptember 25-én pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdhetjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki véleményét ma. Azt kérdezzük tőlük, hogy melyik állat lenne a legidegesítőbb, ha megtanulna beszélni, mármint hogy emberül.
1: Hát szunyog, meg a hangya, mondjuk, mert hogy azok vannak így a legtöbbet így körülöttünk, mondjuk, nem?
0: A szunyog az jó, vagy a légy.
1: Muslinca?
0: Vagy
1: az. Ugye? A légy. Hát az lenne a legidegesítőbb. Nem elég, hogy zizek, de még képzett beszélne is
0: állandóan. Itt vagyok. Úgyse kapsz el. De idegesítő lenne valóban. No, de mit mondanak a napjátos tagjai? Kezdjük meg Frankivel.
1: Franki sikeres vállalkozó, hosszú évekig az amerikai foci lelkes művelője és támogatója volt.
0: Na, hallgassuk.
2: Hogy melyik lenne a legidegesítőbb? Hát az aranyhal, a 3 másodperces memóriájával valószínűleg hasonló értelmi szinten tudna lenni. Vagy hát a pulyka. Mondjuk ez csak egy hiedelem, hogy a zúgó esőben a pulyka azért pusztul el, mert azt hiszi, hogy inni kap, és a fejét az égnek emeli, száját kitátva várja az áldást, majd addig iszik, hogy meg nem fullad. Az viszont tény, hogy ez a baromfi valóban annyira bamba, hogy képes minden ok nélkül percekig bámulni az eget, és semmiféle veszélyérzete nincsen. Képzeld el, hogyha valaki ilyen, annak mi lehetne a mondani valója? Vagy ha még elmenne szavazni is.
1: Nem is tudtam a pulykáról egyébként. Én nem is tudtam. De egyébként jó, hogy otthon az akváriumban a halkézzel így kibeszélné, ha neked így éjszaka, vagy nem.
0: Na jó, de ugye jó, ez a 3 másodperc, az is egy ilyen legenda.
1: Legenda, hogy...
0: Szerintem már megcáfolták, de igen, van egy... Volt egy ilyen, hogy 3 másodperces a memóriája.
1: Az aranyhalnak?
0: Az aranyhalnak, hát most azért az elég idegesítő lenne.
1: Mindig elismételni.
0: Nem csak annyit bemutatkozna, hogy ennyit tudna mondani.
1: 3 másodpercenként.
0: Hello.
1: De kérdez, a kakas tudna beszélni, és nem kukorékolna, nem beszélni, és akkor reggel hajnali 4 vagy 5 órakor nem kukorékolna, hanem nem tudom.
0: Kiabálna, hogy jó reggelt.
1: Kiabálna valamit, vagy káromkodna, vagy nem tudom, mondja, már megint reggel, megint fel kellett kelnem. Nem, lehet, hogy azért kukorékol szegény.
0: Mert fáj neki.
1: Neki ez a munkája, ez a feladata is. Akkor
0: mint régen, amielőtt még nem voltak ugye ébresztő órák, hogy volt az ébresztő ember.
1: Volt ilyen?
0: Ja. Nem olvastam.
1: Nem.
0: Volt egy ember, akinek ez volt a feladata, hogy oda menjen és kopogjon a redőnyökön,
1: de hol,
0: meg az
1: ablakokon. Vagy mikor volt ez? Vagy ez
0: hát még mielőtt lettek volna ébresztő órák.
1: Ja, jé. De érdekes.
0: Ja, volt ilyen. Egy-egy fotót láttam, ilyen termetes asszonyok voltak, bálcikával kopogtattak az ablakon.
1: Hogy keljél fel.
0: Hogy ébresztő, mert dolog van.
1: Micsoda munka.
0: Ugye? De hogy őt kikeltette fel, azt nem,
1: ja.
0: Azt nem tudjuk. Na, köszönjük Frankinek, folytassuk gyorsan Zsófival.
1: Zsófi mérnök a szakmai hozzáértésével a környezetvédelmi törekvéseket segíti.
0: Na, hallgassuk.
3: Ez valami fantasztikus kérdés. Hát szerintem amúgy a kutyák. Tehát én úgy gondolom, hogy egy kutya amúgy folyamatosan a gazdája mellett lenne, ugye rendkívül hűséges állatok, és biztos, hogy mindent mondaná. Jaj, de örülök, hogy itt vagy, végre itt vagy, de jó, maradj itt velem, tehát hogy ezt hallgatnánk egész nap, én úgy gondolom.
0: Na, hát ez egy másfajta idegesítő.
1: Egyébként igaz, valószínűleg. Gyere, Sion, ugye szeretsz, én szeretlek. Jaj, gyere. Biztos, egyébként valami hasonló kommunikáció lehet. Elképzelhető.
0: Úgy idegesítő lehet. Na, akkor a macskák még jobbak ebből a szempontból, nem?
1: Hát ő meg ilyen...
0: Hogy lelépnek, aztán...
1: Megsértődik, aztán...
0: Nem szól hozzá.
1: Vagy így oda mész, hagyj békén.
0: De ennyi, nem? Nem az, hogy ott lóg a nyakadom.
1: Ő biztos, hogy nem. Ő menne a kismaga dolgára.
0: Mit érdekel engem, hogy te mit csinálsz, ember? No, köszönjük Frankinek és Zsófinak, 3-an vannak még, zenélünk és folytatjuk.
4: A Mókedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 21 perccel múlt el, 7 óra szeptember 25-én pénteken, ez az Antrit reggel. Folytassuk gyorsan mai napi ötösünk, ketten már megosztották velünk, hogy szerintük melyik állat lenne a legidegesítőbb, ha megtanulna beszélni, mármint hogy nyilvánvalóan emberül, és mondjuk jelen esetben magyarul, és akkor folytassuk Gáborral.
1: Gábor szeret a haverjaival lazulni egy-egy húzós hét után.
0: No, hallgassuk.
2: Hát, nekem a tyúkok, nem a kakasok, a tyúkok. Abból nekem most 80-85 darab van. Egyébként is kommunikálok velük, tehát leszoktam menni hozzájuk. Hát sajnos ez egy ilyen szakmai ártalom. És szoktunk beszélni, valami okos ember azt mondta, hogy a tyúkok 150 embert meg tudnak különböztetni egymástól. Hogy ezt hogy számolták ki, vagy hogy hogy drótolták le, lehet, hogy azok a tyúkok tényleg tudtak beszélni, és el tudták mondani, hogy te vagy a 134-dik, ő a 135-dik, ez is lehet. Nyilván nem nagyon valószínű, de az biztos, hogy az én tyúkjaim meg tudnak különböztetni az asszonytól. Ha látjuk, hogy a szőke hosszú hajú nő, vagy egyed jön lefele, akkor tudják, hogy itt valami manna lösz, tehát ilyen főtrés, krumpli, maradék tészta, mit tudom, tehát valami ételmaradék lesz nekik bedobva, imádják. Én akkor is tudják, hogy lesz valami kényeztetés, de hát akkor csak ilyen trütikálék, kukorica, napraforgó, borsó, tehát valami mögszokott, de mögismernek. És egyébként látom a tekintetükből, olyan édesek, úgy szeretem őket. Tehát látom, hogy gyakorlatilag a tekintetükkel beszélnek. De ha ezek még meg is szólalnának, hát azt a csacsogást, 85 nőstény, úristen, egyszerre. Hát mögönnék az életemet, meg az agyamat is. Jó van ez így, szerintem inkább ne beszéljenek. Jó ez, csak úgy csücsogjanak magukba, meg egymás közt el vagyunk, ennyi.
1: Hát ez jó. Igen, egyébként valószínűleg a tyúkok is sokkal értelmesebbek, mint mi azt gondoljuk.
0: Valamire azt mondják, hogy tyúkeszű. Tehát, hogy van egy ilyen szavunk.
1: Nem? Na, de ez nem biztos, hogy ki tudja.
0: Nem, ja, gondolod, hogy tényleg 85 csirke, vagy mi az tyúk.
1: Tyúk el kell, mondjuk így, és kezdet így mondja kakasnak az egyetlen himneműnek, és így neki támad, és így mondják a sérelmeiktől kezdve mindent.
0: Az kemény lehet. Igen. Kemény lenne, az biztos. Köszönjük Gábornak is, ketten van, hogy zenélünk és folytatjuk.
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrik Csekepontban fél nyolckor szeptember 25-én pénteken, és akkor elérkeztünk ugyebár mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk, hogy melyik állat lenne a legidegesítőbb, ha megtanulna beszélni, és akkor ne is húzzuk az időt, folytassuk Anitával.
1: Anita futóként több versenyen is megfordult már, jó párról éremmel is tért haza, amikkel büszkélkedhet, de legnagyobb büszkesége a kislánya.
0: Hallgassuk!
2: A legidegesítőbb szerintem a tehén lenne. Az égvilágon semmi nem történik vele egész nap, de semmi. És ezt kéne hallgatni egész nap, hát nem is tudom, őrületbe kergetne szerintem mindenkit.
1: De lehet, hogy neki nem is lenne mondani valója, mivel nem történik vele semmi, ő ezért így megbékélt, és nincs mit mondani, csak legelészik, és csak úgy van. Nem?
0: Szerintem sokan vagyunk úgy a világban, vagy vannak úgy a világban, hogy nem történik velünk semmi, de akkor is beszélünk, mert van egy kényszerünk, hogy beszéljünk.
1: Lehet.
0: Most ugye múgat, tehát valamit kommunikál.
1: Igen, szokott ilyen hangokat kiadni, persze.
0: Valami van, valami biztos mondana, csak hát ez a bullshit.
1: Mit mondana
0: a tehén?
1: Mit mondana a tehén, hogy
0: hát ez jó kérdés.
1: Ó, de rohadt unalmas itt csak állni, meg legelészni.
0: Állok itt, meg kérdezni.
1: Kéne csinálni egy ilyen, hogy így szinkronizálni az állatokat.
0: Jaj, vannak olyan videók.
1: Vannak?
0: Olyan nagyon jók, nagyon szeretem őket. No, köszönjük Anitának, végül, de nem utolsó sorban következzék Gabi.
1: Gabi eredetileg jogász, de ma már rádiózik, és gyerekeknek is szervez tábort.
0: Na, hallgassuk.
3: Talán valamelyik madárfaj, nem tudom. Például elég idegesítő, még úgy is, hogy nem tud beszélni a kuvik, amikor kuvikkol. Valószínűleg ez valami madárfaj, talán ez, de nem tudom. Nehéz, nehéz kérdés. Madár.
0: Madár. Pont.
1: Igen, madár. Hát, mekkora zaj lenne?
0: Minden kérdez, ott vannak,
1: összes madár
0: vannak.
1: Egyszerre beszélne.
0: Hát, ez katasztrofa.
1: Mi lenne? De éjszaka
0: is. Így is zavaróak, nem? Például igen. A varjak, mikor igen. Megérkeznek. Tehát,
1: és akkor mindegyik borszasz. Egyszerre beszél, és mondja a magáét.
0: Így van. Nagyon jó lenne. Nagyon jó lenne az
1: zajszennyezés.
0: És akkor gondold el, hogy ahogy mondtad, hogy legyek, hangyák, madarak.
1: A pókok.
0: Pókok, jaj. Jaj. Mondjuk én a majmokra gondoltam első körben, mert azok nekem valahogy amúgy is ilyen ellenszenvesek, ilyen bunkónak tűnnek
1: a majmok.
0: A majmok, igen.
1: Na most azok, majd a második évvel elmondom, mi jutott a szembe.
0: Azok, neki járnak beszélni, hát ez lehet, hogy nem. Hát most így is, amikor vannak ilyen, nem? Amikor bemennek az állatkertbe, és akkor produkálják magukat a majmok előtt az emberek, és akkor a majmok oda mennek, bemutatnak, meg mit tudom, megdobálják őket.
1: Mert csak tükröt tartanak te.
0: Hát minden.
1: Csak tükröt tartanak az embereknek.
0: De tudnának beszélni. Hát nem sokan járnának.
1: Ő csak utánozza az ember.
0: Nem sokan járnának szerintem állatkertbe. No, köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleljen, hogyha utazni készülünk.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám! Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
6: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antvit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal, Vali, mi a pálya?
1: Továbbra is az M6-os autópályán, Ivendárda felé Szekszárd térségében az M9-es autót csomópontjánál aszfaltoznak, az érintett oldalt lezárták a 141-es és 143-as kilométer között, a forgalmat pedig a párhuzamosan futó gyűjtő elosztó pályára terelik le. Továbbra is az 56-os főúton Szekszárd belterületén a vasúti pálya udvarnál, ott a nagy lámpás kereszteződésnél új gyalogos átkelő helyet építenek. November közepéig tart itt a munka, ezért itt útszükületre kell számítani. Szekszárd és Bátaszék között a 9-es és a 21-es kilométer között az útpatkát rendezik. Reggel 7 óra és délután 4 óra között mozgó munkaképet kell kerülgetni. Két térségében továbbra is a 16-os kilométernél árokpatka és szegélyrendezési munkákat végeznek. Emiatt útszükületre kell számítani, illetve Siolgárd előtt burkolatot tisztítanak a 6-os főúton a 142-es kilométernél.
0: Köszi, Vali, hogyha a Szekszárdra közelítek a térképen, akkor azt látom, hogy elméletileg igazából mindenfelé szabadon lehet közlekedni. Az Rényiben van némi fennakadás, hogy ott lehet beleütközni egy kicsit komolyabb forgalomba, azon túl viszont szabad a pálya mindenfelé, ettől függetlenül vezessen óvatosan körültekintően, a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítsen, hogy segíthessünk, egyébként pedig jó utat kívánunk!
4: A Ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Egy perccel múlt 3/4-8 szeptember 25-én pénteken, ez az Antrit reggel, és még azért benne vagyunk abban az időpontban, amikor Vari beavat minket a nap titkába.
1: Hát hasonló az idő egyébként, mint tegnap volt, bár most jobban fúj a szél, és szerintem emiatt is lehet, hogy hűvösebbnek érezzük a levegőt. 11 fok körül van most kinn a hőmérséklet, olyan napos felhős az idő, 18-19 fok lesz a maximum. Napközben esőt már nem jósolnak, mérsékelt is lesz a szél, a légmozgás, és majd hétvégén kicsit melegszik az idő, de az éjszakák meg a hajnalok eléggé hűvösek lesznek, ilyen 8 fok körül lesz a hajnali hőmérséklet, viszont napközben hétvégén olyan 23-24 fokig fog melegedni a levegő.
0: Így van, az olyan kellemes őszi időjárásnak tűnik, réteges őszi ruha mai divat tippünk nyilvánvalóan, mert most még azért elkél a kabátka, vagy egy pulcsika, de aztán napközben abban a 18-20 fokban, hát embere válogatja. Nekem már nem kell olyankor pulóver. Aztán akkor a pollen jelentésre is térjünk rá, ugyebár véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszaka, ettől függetlenül a parlagfű pollen koncentráció továbbra is közepes, néhol magas tartományban alakul, és a kültéri allergén gombák azok, amelyek még problémát okozhatnak, mert hogy azok spóraszáma pedig magas szintet érhet el. És akkor az orvos meteorológiára is térjünk rá. Nem várható számottevő fronthatás, de reggel még felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. És igazából ennyi, a hétvégétől pedig a magasban melegedés veszi kezdetét, szóval azért valamiféle ilyen gyenge melegfronti hatás azért
1: érvényesülhet. Hát egy picike, de szerintem ez picike. A kettős front, hidegfronti, ez így elment.
0: Az elment, elméletileg
1: az
0: elment.
1: Után.
0: Így igen. Van, tehát így készüljön mára, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.

0: Nagyjából 2 perc múlva lesz 8 óra, szeptember 25-én pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor röviden összegezzük az elmúlt nagyjából 50 percet. A napi 5-ös tagjait kérdeztük arról, hogy melyik állat lenne a legidegesítőbb, ha megtanulna beszélni.
1: Hát itt aztán sok minden szóba kerül, de szerintem amit nekem azt tetszett a legjobb, amit Zsófi mondott, a kutya, akire azt mondanánk, hogy hát nem, de hogy lehet, hogy pont ő lenne az, hiszen ő folyton ott van a sarkunkban.
0: Igen.
1: Kis hűséges, kis ebés, és ő biztos folyamatosan tolná. De cuki dolgokat szerintem.
0: De akkor is idegesítő.
1: De hogy tolná, folyam, igen.
0: Be
1: igen,
0: nem állna a folyton. Szája, és csak mondaná, és mondaná, igen, és igen. Mondaná.
1: De szerintem csak jó szándékkal.
0: Nyilván.
1: De biztos. Igen, szerintem ez talán az idegesítőbb, mint a...

0: A szúnyog, vagy a hangya, vagy a légy?
1: Hát nem tudom. Oh. Azért nehéz, ez egy nehéz választás.
0: És kézzeljük, hogy az összes állat megszólal.
1: Hogyne.
0: Mekkora zajszennyezés lenne?
1: Szerintem megyek a csöndes szobába. A gumi szobába. No, köszönjük a napjutóságének a mai, meg az egész heti közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk következő óránkra, mert hát péntek van, ugye a hétfőt, meg a hetet úgy kezdjük, hogy jó hírek, és úgy zárjuk, hogy hihetetlen, vagy hihetetlenül hülye hírek órát tartunk. Hát van dolog megint a világban, a normális hírek után kezdünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Osztrák óriás cég újíthatja fel a budapesti K-hidat, jogutód nélkül jogilag is megszűnt 14 kekva. Az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Strabag nyerte meg az óbudai K-híd felújítására kiírt pályázatot, miután nettó 1 milliárd 276 millió forintos ajánlatával, valamint szakmai szempontok alapján is megelőzte a Duna aszfaltot. A Budapest közút a döntés során a kedvező ár mellett a szakemberek hídépítési tapasztalatát és a vállalt plusz garanciát is figyelembe vette. A beruházás a tervek szerint már október közepén elindul, amelynek során teljesen átépítik a leromlott pályaszerkezetet, kiszélesítik az útpályát és felújítják az acélszerkezeteket is. A munkálatok első nagy szakasza 2027 júniusáig tart, míg a teljes projekt az északi járda és a korrózióvédelmi feladatok elkészültével az év végén zárul. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, azaz KEKVA, köztük a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, amelynek Áder János volt köztársasági elnök, és az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, amelynek Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus volt a kuratóriumi elnöke, tudatta a fővárosi törvényszék közleményben. Felidézik, hogy az alaptörvény június 15-én elfogadott 16. módosítása teszi lehetővé a KEKVA modell egyszerű kivezetését. A KEKVÁKRA vonatkozó törvény hatályba lépett módosításának célja az volt, hogy a nem felsőoktatási feladatokat ellátó alapítványok a továbbiakban már nem működhessenek a törvény által biztosított különleges jogi szabályozás alapján, továbbá, hogy augusztus 31-ig biztosítsa az állami vagyon kivonását a nem felsőoktatási alapítványokból. Magyar Péter miniszterelnök a Vatikánban tartott magánaudiencián személyesen hívta meg 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A nyílt és baráti hangvételű tárgyaláson a felek a magyarországi és európai kihívások mellett a mesterséges intelligencia hatásait és a fiatalok elmagányosodását is érintették. A találkozót követően a miniszterelnök bejelentette, hogy a Tisza kormány átvilágítás után korrupciómentesen folytatja az üldözött keresztényeket segítő Hungary Helps programot. A közterületi reklámok tervezett szigorítása miatt az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, figyelmeztetett Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vezetője. A szakember szerint a drasztikus korlátozás több száz vállalkozás működését veszélyezteti, és jelentős bevételkiesést okoz az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A kormányzati tervezet jövő nyártól betiltaná az új óriás plakátok kihelyezését, szinte mindenhonnan eltávolítaná az egyéb reklámeszközöket, a szabályozási jogköröket pedig visszaadná az önkormányzatoknak. Élve ezzel a lehetőséggel, a fővárosi önkormányzat már korábban meghozta saját radikális korlátozásait, amelyek jelentősen csökkentik a hirdetési felületek számát Budapesten.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Közepesen vagy erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű, a Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik, a Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
1: Pozitív péntek reggel, ez az Antrit reggel, szeptember 25-én 8 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és itt van ugyebár Vali. Jó reggelt még egyszer.
0: Jó reggelt mindenkinek.
1: És mivel péntek van, hát zárjuk a hetet így lazában, hihetetlen és hihetetlenül hülye hírek óránk mindjárt kezdődik, ne menjen sehova.
3: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Pontban a 9-kor, szeptember 25-én, pénteken ez az Antrit reggel, és akkor megkezdhetjük hihetetlen vagy hihetetlenül hülye hírek óránkat, attól függéppen melyik, de szerintem kezdjük a hihetetlen részével, mert hogy megtalálták az iskolát, ahol Arisztotelész Nagy Sándort tanította.
1: Na most van hangom. Az igen. Tehát Arisztotelész tanította Nagy Sándor.
0: Így van. A mintegy 2300 éves épületet Görögország északi részén fedezték fel.
1: És honnan tudták, hogy ott tanította, vagy ott volt valami nyoma ennek?
0: Hát van egy nyoma ennek, így aha, van.
1: Mert hogy ez nyilván kell valami hozzá, hogy tudják, hogy egyébként ez az az iskola, mert hogy bármilyen más iskola is lehetett volna.
0: Szakértők szerint az iskola igen előkelő lehetett, dekorációja a makedóniai király palotájéhoz hasonlíthatott. Mm-hmm. Az épületkomplexumot mozaik padlók és oszlopok ékesítették, mm-hmm. sportcsarnokkal, előadóteremmel, két díszteremmel és fedett előcsarnokkal rendelkezett. A romok mm-hmm. között a régészek pénzérméket, kerámiákat, valamint 4 stüloszt találtak. Ezek mm-hmm. olyan íróvesszők, amelyeket az ókorban arra használtak, hogy viasztáblákra írjanak velük. Mm.
1: Ó, de jó.
0: Plutarkosz görög krónikás leírása szerint, ugyebár Nagy Sándor egy miezai, vagy mízai, nem tudom, iskolában tanult Arisztotelésztől, amelyet az apja második Filipposz király direkt a fia és más makedón előkerőségek számára építetett. Mm-hmm. Ezek alapján az ásatásokat vezető régész úgy véli, hogy a most megtalált épület nagy valószínűséggel ez az iskola lehet. A felfedezés kapcsán egyébként a Life Science több független szakértőt is megkeresett, akik mind egyetértettek abban, hogy ez minden bizonnyal az iskola volt. Lehet. Mm. Így van. Oktatóját Arisztotelész sokan ugyebár az egész ókor legnagyobb tudósaként és filozófusaként tartják számon.
1: Jó.
0: Na. Na, hát 2300 éves dolog került elő.
1: És valószínűleg jó állapotban is van, vagy hát így, amennyire
0: hát az alapja, leginkább az alapja van meg. Aha. Ugye van egy fotó, a Görög Kulturális Minisztérium közölte egyébként, a 24.hu-n elolvasható a teljes cikk, itt van egy fotó a föntről fényképezve, tehát az alapok, meg a nem tudom mik vannak meg.
1: Jó, de jó.
0: És gondoljuk bele, hogy mennyi minden van még a föld alatt.
1: Amiről még nem tudunk, vagy amiről az óceán, vagy a víz alatt.
0: Hát az meg pláne.
1: Valószínűleg még ott.
0: De csak a szárazföldön is. Hát hogyha most találtuk meg azt, vagy találták meg azt az iskolát, ahol Nagy Sándor tanulhatott, akkor gondolod, hogy mennyi minden van még.
1: Igen. Biztos jó lett régésznek lenni egyébként, ez egy érdekes hivatás lehet.
0: Az biztos.
1: De az ilyen nagyon sok türelem kell, meg ez a nem adom fel, és csak megyek tovább, ez egy érdekes szakma lehet, igen.
0: Én arra vagyok kíváncsi, hogy mikor találják meg mondjuk Diogenésznek a hordóját.
1: Mert?
0: Vagy ez most egy, igen. Ez egy mély lemerülés volt?
1: Igen.
0: Jó, szóval volt Diogenész, ugye szintén egy görög filozófus, aki egy hordóban élt, tehát megtagadott magától mindent, igazából egy hajléktalan volt.
1: Ó,
0: és osztotta az észt, meg nem foglalkozott semmivel.
1: Szerintem az már szétporlat.
0: Jó, hát persze. De miért ki tudja, lehet, hogy a kis vaskarikák meg lehetnek.
1: Hát vas volt.
0: És az onnan jutott eszembe, mert hogy van egy történet, miszerint Nagy Sándor meglátogatta a hordóban lakó cinikus filozófust, Diogenészt, és felajánlotta neki, hogy kérj tőlem, amit csak akarsz, mire Diogenész úgy felelt, hogy ne áld el előlem a napot.
1: Ez jó, ez olyan tipikus filozófus válasz. Igen.
0: Menj már arra, jó? Most gondolod, hogy király oda áll elét, hogy na, kérd tőlem, bármit kérhetsz, és akkor egy kicsit álljál már arrébb, jó? Mert eltakarod a napot, én meg szeretném élvezni a napfényt. No, ez inkább a hihetetlen része, hogy 2300 év után most csak előkerült. Vannak még híreink, eszement híreink is vannak, meg hihetetlenül hülye híreink is, úgyhogy zenélünk és folytatjuk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 4 perc múlva lesz 8:30, szeptember 25-én pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor folytatjuk pénteki hihetetlen vagy hihetetlenül hülye híreinket, mert ugye a hétfőt jó hírekkel kezdjük, igen, akkor zárjuk ilyen kicsit ilyen lazábban vagy lezserebben.
1: Hangolódunk a hetet. Hétvégére.
0: Így van, hangolódjunk a hétvégére, és akkor most van egy, hát nem tudom, hogy ez most melyik kategóriába illik, lehet, hogy igazából egyikbe sem, minden esetre érdekes, mert hogy Maidstone-ban, Angliában történt egy eset, miszerint a 26 éves Jack Young Larter kokainnal és kanabisszal kereskedett. Ez még oké. Aztán kimentek, még májusban kimentek hozzá, ugye mi az házkutatás, a razziázni, és hát találtak nála rengeteg mindent, meg egy doboz értékes gyűjtői Pokémon kártyát is.
1: Igen.
0: A telefonján aztán előkerültek a drogeladással kapcsolatos üzenetek és még videók, tehát hogy ennyire volt, igen, képben a csávó, hogy még videózott is. Ezekből derült ki, hogy nem csak készpénzzel és átutalással lehetett neki fizetni, hanem Pokémon kártyával.
1: Azt, amit, jó, hogy nem bélyeggyűjteménnyel, vagy szalvétagyűjteménnyel, nem?
0: Így van.
1: Igen.
0: Sőt, az egyik vevője 40 fonttal tartozott neki, erre nagyjából azt írta válaszul, hogy nem kell kifizetni a 40 fontot, szerez nekem Pokémon kártyákat, és akkor elengedem a tartozása.
1: Hát akkor ez nem egy profi drogkereskedő, hanem Pokémon rajongó drogkereskedő.
0: Így van, nagyjából így van. Nem azt kérte egyébként, hogy vegyen neki, hanem hát, hogy mondjuk lophat is.
1: Aha.
0: Lényeg, hogy bontatlan csomagolású kártyákat szerezzen neki. Úgyhogy nem tudom, hogy hogy működnek így a valuták, de lehet, hogy akkor néhány gram kokain, ez a Charizard mondjuk, és akkor meg vagy vele. És ha már Pokémon, tehát akkor 30 éves lett a Pokémon, és ingyen szállással ünnepel neki Japánban. Emiatt egy a pokilabdát formáló, igen, lakásokat, vagy nem tudom én miket helyeztek el egy tópartjára, amelyek nagyon-nagyon szépek és gusztusosak egyébként. Ilyen 3 négyzetméter nagyjából, azt hiszem az egész, igen, 3 méter átmérőjű, bocsánat, és egy ilyen üvegzett rész azt imitálja, mint hogyha félig nyitva lenne a labda, és akkor el lehet oda menni, ünnepelni egy picikét, ezt most csak így idehoztam.
1: Gyorsan neked keresnek, mert én annyira nem vagyok képben ezzel a Pokémonnal, hogy mi kezdek, hogy nagyjából volt sejtésem, hogy mi ez, de most már rákerestem. Ez így nekem nincs. Ja, hogy ez egy ilyen, mi? Ez egy franchise, ez a Pokémon.
0: Aha. 30 éves, Vali.
1: Az igen.
0: És még nem hallottál róla?
1: Hallani hallottam, csak így nem volt az életem része semmilyen formában. Tehát így megvan az elnevezés, meg Pikachu, meg nem tudom micsoda. De hogy most már így látom, hogy Japan Media Franchise egy zsebszörnyek gyűjtéséről, igen, harcairól és karanyairól szól.
0: Pontosan. Pontosan.
1: Mert is tudom.
0: És van belőle kártya is, ugye, amivel ezek szerint egy brit fiatalembernél még kokainért is lehet fizetni. Na hát most, hogy de dönts el mindenki maga, hogy ezek a hírek melyikbe tartoznak. Minden esetre van még, úgyhogy zenélünk és folytatjuk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
2: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 8 óra múlt 38 perccel, szeptember 25-én pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor folytassuk ezeket a hihetetlen híreket, most kettő rövidebbet egy blogban, mert egy virginiai nőnek feltűnt, hogy folyamatosan ugyanazokat a számokat látja különböző helyeken. A nullát, a 8-ast, az 1-est, az 1-est, a 6-ost.
1: Igen.
0: Ez így volt a számsor, többek között autók rendszámán is. Visszaköszönt mindez. A nő úgy gondolta, hogy ez talán valamiféle üzenet az univerzumtól, ezért fogta a számokat és megjátszotta őket a lottón. De nem egyszer, kétszer játszotta meg ugyanazt a szervényt. Aztán jött a sorsolás, és kijött a 0, 8-as, 1-es, 1-es, 6-os. Mindkét szervény nyert.
1: Igen.
0: Egyenként 50 ezer dollárt, vagyis összesen 100 ezer dollárt nyert ezzel. A nő azt mondta, amikor meglátta a két nullát, azt hitte, hogy duplán lát, aztán sikoltozni kezdett. Úgyhogy bármi is le, ugye te is megálmodtál egy rottós sorozatot, de nem nyertél.
1: Én megjátszottam, és nem nyertem.
0: Látod, látod.
1: De lehet, hogy majd még egyszer, de csak egyszer játszottam meg.
0: Lehet,
1: hogy ez volt a baj.
0: Vagy lehet, hogy direkt átvert az álmod.
1: Az is lehet. Ez de hogyha, valami megvezetés
0: de hogyha
1: volt.
0: Így, van egy ilyen film, a Fókusz, vagy mi a címe, Will Smith meg Margot Robbie játszik benne, hogy hogyan lehet manipulálni az embert ilyen apró jelekkel,
1: nem
0: mindenhol
1: a
0: bele kell nyomni a képébe, de hogy ne vegye észre. Így csinálnak ilyen átveréseket, amúgy egy egészen korrekt film. Csak gondolod, akkor megnézheted. Szóval ez az egyik, a másik pedig 78 éves Fortnite nagymama. Egy 78 éves kót nagymama lett a világ legidősebb női Fortnite streamere, nem csak játszik, hanem közvetíti online is a játékot. Kat Bowie 2017-ben látta, hogy a 10 éves unokája játszik a Fortnite-tal, ami egy videójáték, és úgy gondolta, hogy ezt ő is úgy kipróbálná. Megtanulta a játékot, már egy évvel később elkezdte közvetíteni az interneten. Grumpy Gram 1948 a neve, vagyis egy morcos nagyi.
1: Ez a felhasználó neve. Igen.
0: Nagyon jó. A legszebb, hogy annak idején az unokája azt mondta neki, hogy ugyan már úgysem fogja senki sem nézni, hogy egy 78 éves nagymama Fortnite-ozik. Hát több mint 24 ezer követője lett azóta. Továbbra is játszik, és azt mondja, hogy minden nap Fortnite-ozik, úgyhogy igen.
1: Ez egy ilyen harcol, vagy ez milyen ez a Fortnite?
0: Nem ilyen lövöldözős. Én játszottam soha, nem is néztem, mert ilyen inkább...
1: Soha nem később feladni az álmainkat, vagy belevágni valami.
0: Soha nem később feladni?
1: Mert hogy belevágni az áll.
0: Soha nem később feladni. Hagyjuk is.
1: Na, tehát, hogy soha nem később megvalósítani az áll. Jó, hát ez most oké, péntek van. Na, de mindenki érte, hogy mit akartam mondani.
0: És egyébként Guinness rekorder lett ezáltal, hogy ő lett, ő lett a legidősebb női.
1: És biztos soha nem gondolta volna, hogy ő ilyen sikeres lesz.
0: Nem, biztos nem. Csak úgy elkezdtem, amiért ráért, unatkozott.
1: És rákapott.
0: Nyugdíjas volt, és rákapott, és 24 ezer követője van. Na, azért az nem semmi. No, soha nem késő feladni. Zenélünk, és folytatjuk, mert van még egy hírünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 11 perc múlva, 9 óra lesz szeptember 25-én pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor így a végére, ugye hihetetlen hírek óráinknak a végére hagytam egy tényleg hihetetlen hírt, mert hogy volt egy ember, aki hát nem találta túl izgalmasnak a hagyományos város nézé.
1: Igen.
0: Hogy úgy mondjam, egy észt férfi, Jan Róze, valahogy így kell mondani, Pozsonyban átsétált egy mindössze 1,9 cm vastag kötélen, nagyjából 100 méterrel a Duna és a város fölött.
1: És így nézett körül.
0: És így nézett körül. A kötél az SNP hídon található UFO torony és a pozsonyi vár között feszült, a két pont között 666 méter volt a távolság, és nem is talán annyira a legérdekesebb, ugye voltak már másutt is. Elég, hogy nem egyszer ment át rajta.
1: Hanem oda-vissza sétált rajta?
0: 22-szer.
1: De volt valami egyensúlyozó így a kezébe?
0: Nem.
1: Ő valamilyen akrobata, vagy hát ilyen,
0: valami ilyesmi? Valami ilyesmi. Összesen majdnem 15 kilométer gyalogolt. 100 méter magasban. Egy kötélen.
1: Egy kötélen.
0: Ami nem volt 2 centi
1: vastag. Rekordkísérlet is volt egyben?
0: Az is lett rekord is lett. A mutatvány egész nap tartott, közben fájt a lába, vízholyagos lett a talpa, cipőt kellett cserélnie, a hőség miatt folyamatosan ivott, meg cserégette a felsőjét, tehát hogy így...
1: Tehát egy kötélen végsétált.
0: Így van, olyan volt, mint egy városnézés, csak 100 méterre egy kötélen. Úgyhogy igen, de ez nem ezzel a hihetetlen dologgal zárjuk a végét, mert hogy zenélünk, és aztán összegzünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: kettő perc múlva lesz 9 óra, szeptember 25-én, pénteken, ez az Antrit reggel, és hát elérkeztünk mai hihetetlen hírek óránk végéhez. Azért
1: nagyon jó kis hírek voltak.
0: Voltak benne érdekességek.
1: Főleg, hogy nem szabad, hogy is mondtam, már nem tudom.
0: Soha nem késő feladni.
1: Soha nem késő feladni, ez a lényeg.
0: A hétvégébe belefolyba, ez szerintem a tökéletes mondás. Köszi Vali, hogy itt voltál és megosztottad ezt velünk.
1: Akkor jó hétvégét mindenkinek.
0: No, a folytatásban pedig érkezik majd a Mető Csaba, Tolnavár megyei szakképzési centrum kancellárja. Témánk a pályaválasztási rócsó lesz, ami tegnap elindult itt Szekszárdon, úgyhogy a hírek után kezdünk, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját út.

0: Útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
1: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
2: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
1: Nyaralást? De jól megy valakinek.
2: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
1: Aha, így már értem.
3: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: A magyar gazdaság növekedésnek indult, mondta Kapitány István Brüsszelben. Rüffertőzést észleltek egy fővárosi kórházban. 40 éve mutatták be a macskafogót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar gazdaság növekedésnek indult, üteme jelenleg 1,7%-os, míg az előző kormány elmúlt 4 évében lényegében nulla volt, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben csütörtökön. Az uniós tagországok gazdasági miniszterei tömörítő versenyképességi tanács ülését megelőzően Kapitány István elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, miközben az ipari termelés is növekedésnek indult Magyarországon, várhatóan meghaladja a 4%-ot. Az infláció ugyanakkor alacsony, 1,5%-os. Rüffertőzést észleltek a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház egyik belgyógyászati osztályán. A kórház közlése szerint a fertőzést szeptember 11-én egy szociális otthonból érkezett beteg hurcolta be. A megbetegedés dolgozókat és betegeket is érintett, ezért az érintetteket elkülönítették, kezelték, az osztály helyiségei, textíliáit és használati tárgyait pedig fertőtlenítették. Az intézmény szerint a szükséges intézkedések eredményesek voltak, és jelenleg már nincs jelen rüffertőzés a kórházban. Vizsgálatot indít a kultúráért felelős minisztérium a budapesti Operettszínház ügyében. A társulat több tagja korábban szakmai és gazdasági problémákat, alacsony fizetéseket, csökkenő előadás és nézőszámot, valamint a vezetőséggel folytatott párbeszéd hiányát kifogásolta. Többen Kisbé Attila főigazgató távozását tartanák megoldásnak. A színház vezetése szerint ugyanakkor nem konfliktusról, hanem rendezhető nézetkülönbségekről van szó. Kisbé Attila nem tervezi a lemondását, és a színház közlése szerint a tiltakozások az őszi évadot és a meghirdetett előadásokat nem veszélyeztetik. A turizmus világnapjához kapcsolódóan országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket a Turinform irodák. Alsóörstől Zsámbékig több mint 57 helyen közel 100 esemény közül lehet válogatni szeptember 30-áig a Visit Hungary felhívására. Veszprémben városfelfedező sétán kelnek életre a városi legendák, míg Tihanyban kincskereső játék várja a látogatókat. Bükkfürdőn a gyógyvíz múltja interaktív és természetközeli séta során elevenedik meg, míg Szombathelyen az óriás társas kalandjáték hív az ókorig visszanyúló történelmi kalandra. Az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére 1980 óta minden évben szeptember 27-én tartják a turizmus világnapját. Október 2-án a macskafogó bemutatójának 40. évfordulóján 19 órától online a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján és országszerte számos helyszínen is levetítik az animációs filmet, áll a szervezők közleményében. Az esemény kiemelt helyszíne a Pannónia stúdió lesz, ahol sok más kultikus animációs film mellett a macskafogó is készült. Az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött.
4: Rádió Andrét időjárás.
5: Közepesen vagy erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű, a Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk időszakosan erős széllökések is kísérhetik, a Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
8: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
7: www.ergonom.hu
4: Rádió Antrit FM 101.
9: Prima péntek reggel, ez az Antrit reggel, szeptember 25-én 9 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és hamarosan érkezik majd a stúdióba Dömötör Csaba, Tolnavár megyei szakképzési centrum kancellárja. Témánk a pályaválasztási roadshow lesz. Most már nem menjen sehova, hiszen mindjárt kezdünk.
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 9 óra múlt 9 perccel, szeptember 25-én pénteken, és itt ül már velem szemben Dömötör Csaba, Tolnavár megyei szakkérdési centrum kancellárja. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Na hát a témánk a pályaválasztási roadshow, ami tegnap indult el. Először beszéljük át, hogy mit is jelent mindez, hogy pályaválasztási roadshow.
1: Hát ez egy 2023-ban indult kezdeményezésünk volt. Akkor gondoltuk át azt, hogy hogyan lehet élményközpontúvá tenni azt, hogy egy iskolát válasszunk, illetve hogyan lehet megismertetni élményközpontúan a szakmákat. Így indult a gondolat, és az alap az volt, hogy a megye 6 városába, ahol iskolánk működik, ott lépjünk föl közösen az összes iskolával együtt, mindig legyen egy házigazda, és hát ez mostanra kinőtte magát annyira, hogy most már ugyanúgy megyünk mind a városba, viszont egyre nagyobb kitelepülésekkel, egyre több résztvevővel, most már duális partnereink is vannak, a kereskedelmi és iparkamara kollégái is ott vannak velünk, tehát én azt gondolom, hogy megérett már arra, hogy felnőtt korba lépjen ez a roadshow.
0: Akkor át is alakul valamelyest?
1: Valamelyest folyamatosan alakul, igen, hát az élet mindig alakítja. Az igények mindig alakítják, és nekünk ez nagyon fontos, hogy mindig próbáljunk igazodni ahhoz, amit látunk a környezetünkbe, meg azt látjuk, hogy ez a klasszikus pályaválasztási történet, ami régen volt, hogy elmegyünk egy szülői értekezletre, és ott majd jól elmondjuk, hogy milyen képzések vannak, és az igazgató kollégák, meg a pályaválasztást végző kollégák erről beszámolnak, na ez már nagyon kevés.
0: Aha.
1: A mai generáció másképpen működik, a mai fiatalok másképpen működnek, nagyon fontos, hogy meg tudjanak fogni valamit, tudjanak vele játszani, ki tudják próbálni, szóval ez az élmény, ez nagyon kell.
0: Tehát úgy kell elképzelni, hogy kitelepül minden iskola, bizonyos, nem tudom én, akármikkel, és akkor ott ki lehet próbálni, meg lehet nézni, bele lehet kóstolni.
1: Igen, mind a 8 iskolán kitelepül ilyenkor az adott helyszínre, ugye ez tegnap itt volt Szekszárdon, jövő héten megyünk, 29-én a következő állomásunk egyébként, majd Bonyhád lesz, de oda is kitelepül mind a 8 iskola. Mindenki kivisz magával olyan eszközöket, ami egy-egy szakmára jellemző és használható, és megfogható, működik, valamit lehet gyártani, valamit el lehet készíteni, ki lehet próbálni. És ez egy nagyon-nagyon sokrétű dolog, mert rengeteg mindennel készülnek ilyenkor az iskolák. Van robotunk, amit programoznak. De lehet manuális tevékenységet végezni, lehet egy motort szerelni, egy képkocsinak a motorja kiszerelve ott van, vagy adott esetben lehet egy kulcstartót készíteni, és bele lehet ütni egy valamiféle kis monogramot a kulcstartóba, vagy éppenséggel most nagyon nagy sikere volt a kis teknősnek, amit egy mintából lehetett kivágni, kifesteni, és akkor vihették magukkal a gyerekek. Tehát mindenképpen ilyen manuális dolgokban gondolkodunk, mert azt látjuk, meg azt tapasztaljuk, hogy a szakmáról nem elég beszélni, azt ki kell próbálni, hogy van-e elég kézügyességem hozzá, ügyes vagyok-e benne, tudom-e csinálni, komfortos-e az a kis eszköz, amit most egyszer a kezembe veszem. Aha. Aztán nyilván majd jön egy csomó egyéb dolog, de hát ez ezzel jár.
0: Tehát egy kulcstartó elkészítésével akár már ízelítőt kaphatok abból, hogy utána mi lesz?
1: Persze, természetes módon. Aha. Hát hogy ne, hát azért egy kulcstartót elkészíteni gondolnak nem egy olyan nagy ügy valóban, de ahhoz, hogy az szép legyen, olyan legyen, amit én szeretnék is magamnak elvinni, és meg is mutatnám, hogy én ezt én csináltam, én készítettem, hát ahhoz már egy kis odafigyelés, kézügyesség segítségnél természetesen szükséges.
0: Na hát innen folytatjuk, de előtte megakadtunk egy dalt, maradjon velünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: 4:10 múlt 1 perccel, szeptember 25-én, pénteken, ez az Antrit reggel, és folytatjuk beszélgetésünket Dömötör Csabával, a Tordomár megyei szakképzési centrum kancellárjával. Témánk a pályaválasztási rócsó, ami tegnap elindult el itt Szekszárdon, és átbeszéltük, hogy nagyjából mit jelent. Milyen volt itt Szekszárdon tegnap?
1: Nagyon jó hangulat volt. Mm. Rendkívül jó hangulat volt. Nagyon sok érdeklődő volt. 7.-8. osztályos gyerekek. Nagyon nagy köszönet érte az általános iskoláknak, akik ezt szervezetten megszervezték. Kérésünkre, jelzésünkre, hogy van egy ilyen lehetőség. És nagyon-nagyon sokan jöttek 7.-esek, 8.-asok osztályokkal. Nem csak Szekszárdról egyébként, hanem a környező településekről is jöttek, akiknek Szekszárd a vonzás körzete a középiskola tekintetében.
0: És akkor nem csak 8.-osok, hanem 7.-esek is már belekóstolhattak ebben.
1: Igen, hát mi azt gondoljuk, hogy a pályaválasztás az 8. osztályban történik, de az erre történő felkészülés, az orientálás a szakmák irányába, a középfokú oktatás irányába, az már nem 8. osztályban történik, ott már egy döntés van,
0: igen.
1: hanem ezt korábban kell megtenni. Mi inkább azt szeretnénk, hogy jó döntés szülessen, és hogy megalapozott jó döntést tudjanak hozni a szülők, a tanulók, akik a pályát most választják.
0: Mi volt a legnépszerűbb tegnap?
1: Hát nem is tudom, mit kell kiemeljek. Nagyon-nagyon sok minden volt. A lányok körében, mint mindig, tegnap is rendkívül népszerű volt a szépészet.
0: Oh.
1: A kozmetika, fodrászat. Hát ez mindig nagy sláger. Nagyon nagy sláger mindig a vendéglátás.
0: Aha.
1: Hiszen ott egy kicsit lehet szakácskodni, pincérkedni, és meg is lehet enni a végén, persze meg lehet kóstolni. Hát ez egy fontos dolog. De nagyon izgalmasak voltak azok a játékok, azok a kis apróságok, amikkel mondjuk egy cég logó felismerés és párosítás a cégnévvel, amiben már lehetett versengeni is egymással. Vagy nagyon izgalmas volt az, hogy egy vasúti terepasztalt hozott ki a Dombóvári apácai iskolánk, és a vasúti terepasztalnál azért ott a vasúti munkakörökkel és a szakmákkal is lehetett ismerkedni. Egy ilyen szimulátorral, amiben akár még egy mozdony vezetést is ki lehetett próbálni. Opa. Tehát, hogy ezek mind izgalmas kérdések, mind jó dolgok. Talán ezek voltak most a legizgalmasabbak.
0: Ugye hát említésre kerültek a robotok, robotkarok, de látom itt a leírásban szerepel lézerfegyverek, 3D nyomtatók. Tehát azért egy nagyon-nagyon interaktív és modern dolog ez.
1: Igen, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a digitalizációra. És a mindennek a bevezetésére, robotika, drónok és hol kapcsolódó eszközök. Mert hogy azt látjuk, hogy ez a jövő. És a jövőt azt meg kell mutatni már most jelenben, és az oktatási részét legalábbis, amennyire mi ezt tudjuk, és megpróbáljuk megtenni. És ezért mindig próbáljuk kivinni azokat a csúcs technológiás eszközeinket is, amit az oktatásban használunk. Nem mindegyik olyan, amit közvetlen lehet használni, mert nyilván azért ezek egy magasabb szintű felkészültséget igényelnek, de nagyon fontos, hogy megmutassuk azt, hogy milyen eszközökön tanulnak majd a gyerekek, akik hozzánk jönnek, és ezek elsődlegesen ezért jönnek ki.
0: No hát, innen folytatjuk, hiszen még mindig, mert ugye roadshow, tehát most tegnap kezdődött, de lesznek még állomásai, például ezekre is rátérünk a dal után. We'll be right back.

0: Ez az Antrip reggel 9:24-kor folytatjuk beszélgetésünket, Dömötör Csabával, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárjával. Témánk a pályaválasztási roadshow, ami tegnap indult el itt Szekszárdon. Átbeszéltük nagyjából, mit is jelent ez. Ugye, ha jól gondolom, vagy jól értem, akkor tanárok és diákok együtt vannak kint, és hozzájuk is lehet fordulni kérdésekkel.
1: Így van. Hát ugye, amiről eddig beszélgettünk, azok inkább az eszközök meg a manualitás volt. De hát a pályaválasztásnak van egy olyan része, és hogy ismerd meg azt az iskolát, ahova szeretnél menni. És szerez minél több tapasztalatot, és minden kérdésedre keres választ, hogy jó döntést tudjál hozni. Ezért ilyenkor kint vannak a diákjaink, meg kint vannak az oktató tanár kollégáink is. És az azért nagyon fontos, mert ha szülő is jön, ő érdekes módon elsődlegesen inkább a pedagógus felé fordul. Ha diák jön, ő meg könnyebben beszélget a diáktársal, és lehet a korosztályos beszélgetések inkább megjelennek, és azt gondolom, hogy a leghitelesebb az, hogy aki oda jár egy adott iskolába, és ott tanul, ő tudja elmondani, miért jó ott lenni.
0: Igen. Vagy az esetben, hogy miért nem annyira.
1: Hát, vagy miért nem annyira, akár még az is lehet egyébként. Tehát, hogy a pályaválasztásnak igen, lehetnek ilyen buktatói. Tehát kiderülhet az is, hogy valaki nem jól döntött. Ha ezt valaki felismeri, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és azt gondolom, akkor változtatni kell.
0: De akkor van esély egyébként.
1: Van esély, hogy ne lenne, persze, természetes módon van esély, sőt, nagyon sok tapasztalat is van rá, hogy valaki azért jött egy adott iskolába, mert egy adott szakmát akar tanulni, és rájött, hogy ez a szakma mégsem ő neki való, és akkor egy másik szakmára tudott menni.
0: Hát ez tök jó.
1: Ez így jó, van. Igen, ez jó.
0: És ugye a duális partnerek is kint voltak, vagy kint lesznek, ez nyilvánvalóan ez is tök jó, de hogy azért ez máshogyan jó.
1: Igen, ennek más jelentősége is, más értelmezése van. Ugye a szakképzésben alapvetés, hogy amikor a tanuló az alapozó képzésen túl van, akkor utána a duális képzésbe valós vállalati körülmények között végzi a tanulmányait, és ez már egy más típusú, nem a klasszikus gyakorlat, régi értelemben vett gyakorlat, hanem ez egy munkaszerződés. És nagyon fontos, hogy azok a leendő munkáltatók, akiknél ez majd megy, és akiknél majd a mostani 8-asok, 7-esek a jövőt tekintve ott lesznek szakképzési munkaszerződéssel, duális képzésbe, hogy ők is megtapasztalják, és megtudják azt így első kézből közvetlenül, hogy mit is jelent ez. Milyen elvárások vannak, és persze nagyon fontos mögött, hogy milyen juttatások vannak, mert azért ezt a kettőt együtt kell mindig kezelni. De milyen lehetőségek vannak, milyen továbblépési lehetőségek vannak, adott esetben egy szakma elvégzését követően hol, milyen formában lehet elhelyezkedni. Ilyenkor mindenre kérdés, minden ilyen kérdésre is választ lehet kapni, nekünk ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a partnereink is itt vannak.
0: De gondolom ez sem úgy működik, hogy akkor leültetik az érdeklődőt, és akkor elmondják, hanem ott is van az interakció, az élményszerűség.
1: Igen, mindenkitől azt kérjük, aki egy-egy ilyen rendezvényünkön ott van, hogy ezt az interaktív, élményszerű bemutatást csinálja, és ebben tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok a partnereinknek és a duális partnereinknek is, hiszen ebben nagyon-nagyon belejöttek ők is, kezdetben voltak nyilván nehézségek, de nagyon-nagyon belejöttek ők is, és nagyon nagy lelkesedéssel készülnek egy-egy ilyen rendezvényre, és nagyon sokat segítenek nekünk is, meg nyilván hát saját maguknak is.
0: Hát együtt fejlődik ez az egész roadshow, aminek ugye most tegnap volt az első állomás a Szekszárdon, a folytatás pedig Bonyhádon volt, ez is Bonyhádon lesz,
1: igen.
0: Ez is elhangzott már, és utána hova
1: ment? 29-én megy a roadshow Bonyhádra, a művelődési ház elé, aztán utána következő nap a 30-án megyünk Paksra, és akkor a következő héten az már ugye november, október, köszönöm szépen, nagyot ugrottam itt hirtelen ennyibe. Igen, elsőjén megyünk Dunaföldvárra, majd utána 6-án Tamásiba, és 7-én Dombováron zárjuk magát ezt a roadshow rendezvényt, és utána, mert lesz azért még egy nagy pályaválasztási rendezvény, az meg majd a pályaválasztási kiállítás, ugye az majd október közepén a Szekszárdon.
0: És akkor 9-től délig.
1: 9-től délig vagyunk jelen, mindenütt a helyi iskola, a helyi iskolánk a házigazda, értelemszerűen őt helyezzük a fókuszba, de nem csak ő van ott, hanem továbbra is minden iskolánk, és mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, akkor életkortól függetlenül fiatalokat,
0: a felnőttek
1: nagyokat,
0: is
1: és a felnőttek is, igen, és a felnőttek is jöjjenek nyugodtan, hiszen ha felnőttek is tanulnak és tanulhatnak, és nagyon sokan választják egyébként a tanulást felnőttkorban is, és őket is nagyon nagy szeretettel várjuk.
0: Dömötör Csaba, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
0: A folytatásban pedig rátérünk a hétvége időjárására, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Otthon. Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
2: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Ezen a héten is kedvező árakkal vár a CBA. Ajánlatunk 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1799 forint per kilogram, Traubi szénsavas üdítők 459, Iskonét olaj 699, Nescafé 3-1-ben instant kávé 899 forint. Ajánlatunk szeptember 24-től 27-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
7: Ennyi volt a reklám.
8: Ez az Antrit reggel.
7: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
9: Hello.

0: pontban 3-4-10-kor szeptember 25-én pénteken ez az Antrit reggel, és akkor lessük meg mai, meg hétvégi időjárásunkat. Szárazabb napok jönnek, írják nekünk az időképen, ami azt jelenti, hogy nem várható eső sem ma, sem a hétvégén. Viszont ami különbözik majd az az, hogy ma 18 fok lesz mindössze a maximum, változóan felhős napos égbolttal. A hétvégére viszont melegedés kezdődik, 23-24 fokunk is lehet majd akár, mármint napközben, mert hogy éjszakára viszont 8 fokot jósolnak mindössze, azért az elég hűvösnek ígérkezik majd. Szóval, hogyha bulikázni tervez a hétvégén, akkor tényleg vigyel magával kabátot, mert kelleni fog. Már ma éjszaka is mindössze 10 fok lesz, aztán meg ki tudja, hogy meddig hűl vissza, úgyhogy így készüljön. És arra is érdemes még odafigyelnie, hogy ugyebár a pollenjelentés szerint a parlag fű továbbra is közepes tartományban jelen van a levegőben, illetve a kültéri allergén gombák spóra száma is gondot okozhat, mert hogy az pedig magas szintet ér el. Úgyhogy nagyjából így kalkulálja, így tervezze meg a hétvégéjét. Mi pedig most zenélünk, aztán összekezzük a reggelt. Maradja velünk!
1: A Magit Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Nagyon mindjárt 10 óra lesz, szeptember 25-én pénteken, ez az Antrit reggel, úgyhogy kifutunk az időből, mozgalmas reggelünk volt, meg mozgalmas hetünk volt, az már egyszer biztos, továbbra is ajánlom magunkat, kellemes hétvégét és minden jót!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Omuda és Jéko. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jéko automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda.jekofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szexárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyszer.

0: Gyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Hétfőre rendkívüli parlament ülést hívott össze Magyar Péter a mentelmi ügyekben. Együttműködésre készül a vagyonvédelmi hivatal és a legfőbb ügyészség. Évvégére készül el a magyar oktatás új stratégiája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Hétfő reggel 9 órakor kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A képviselők Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs, Seszták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. A napi renden szerepel a legfőbb ügyész megválasztása is. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte, az indítványt Bujdosó Andrea frakció vezető nyújtotta be. A hétfői üléshez kapcsolódó mentelmi ügyek tárgyalása már reggel megkezdődhet. Felvette egymással a hivatalos kapcsolatot a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, valamint a legfőbb ügyészség, közölte az ügyészség. Lajtár István a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes fogadta Unger Annát, az NVVH elnökét és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettest. A találkozón áttekintették a két szervezet együttműködésének kereteit és az elsődleges feladatokat. Abban is megállapodtak, hogy a közös munka részleteit később külön együttműködési megállapodásban rögzítik. Évvégére készül el a magyar oktatás új stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőbe munkacímmel készülő dokumentumban külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi médiára és a mesterséges intelligenciára. Új nemzeti alaptanterv is készül, amelyet a tervek szerint alapos előkészítés és kipróbálás után vezetnek be. Több mint 20 második világháborús tűzérségi gránátot találtak egy munkagödörben Baján. A helyszínre érkező tűzszerészek azonnal biztosították a területet, a munkagödör 150 méteres körzetében lezárták az utakat. A szakemberek összesen 22 magyar gyártmányú második világháborús tűzérségi gránátot emeltek ki a földből. A robbanótestek egyike sem volt kilőtt állapotban, vagyis korábban nem használták őket. A gránátokat a tűzszerészek biztonságosan elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik azokat. Életveszélyes sérülést okozott magának egy beteg a budapesti Szent Imre Kórház belgyógyászati osztályán múlt hét szerdán. A férfi minden előzmény nélkül magába döfött egy kést. A kórház szakemberei a helyszínen stabilizálták, majd a mentők egy másik intézménybe szállították emelt szintű ellátásra. A Blik információi szerint a beteg túlélte az esetet és jelenleg lábadozik. A kórház megerősítette a történteket és belső vizsgálatot indított a körülmények tisztázására. Azt is közölték, hogy rendőrségi vizsgálat is folyik, a budapesti rendőrfőkapitányság viszont azt jelezte, az ügyben nem indult rendőrségi eljárás. A történtek körülményeit ezért jelenleg a kórház belső vizsgálata tisztázza.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: A hétvégére visszatér az indián nyár, egyre naposabb és melegebb kora őszi idő várható, csapadékra kicsi az esély. Pénteken a legmelegebb órákban 17-21 fok lesz, szombaton és vasárnap már 23-25 fokig emelkedik a hőmérséklet, ugyanakkor hajnalban csípős hidegre kell készülni.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
4: Elmúlt 10 óra, most indul a délelőttünk együtt, remélem önöknek is jutott már egy kis idő egy kávéra, vagy éppen csak néhány perc kikapcsolódásra. Maradjanak velem, jön a pénteki délelőtt, sok zenével.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha a hétvégére Tolna megyében terveznek programot, akkor érdemes lesz figyelni az időjárást, mert egyre kellemesebb, naposabb, igazi kora őszi időkör vonalazódik. A hétvége második felében fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, vasárnap pedig már mindenhol 20 fok fölötti maximumokra számíthatunk. Ma még változékonyabb lehet az égbolt, és bár nálunk is előfordulhat több felhő, jelentősebb csapadék nem várható. A Dunántúlon így Tolnában is az északi szél időnként megélénkülhet. Napközben 17 és 21 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Szombaton már több napsütésre van kiletes, a hőmérséklet pedig délután 20 és 23 fok között alakulhat. Reggel viszont még szükség lehet a kabátra, hiszen 2 és 10 fok közötti minimumokat mérhetünk, vasárnap pedig tovább melegszik az idő, akár 25 fok is lehet. A reggelek tehát még hűvösek lesznek, de napközben kellemes napos idő várható. Érdemes kihasználni ezt a szeptember végi szép őszi hétvégét, akár egy szexedi sétára, akár egy Tolna megyei kirándulásra készülnek.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: beszélgettél.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Tolna megyéből ezúttal egy igazán szép sikerről hoztunk hírt, hiszen országos elismerést kapott a Dombóvári Szivárvány óvodakertje. Az intézmény kertje első helyezést ért el a Magyarország legszebb óvodakertje 2026 pályázaton, ami azért is különleges eredmény, mert itt nem csak egy szépen kialakított kertről van szó, hanem egy olyan közösségi munkáról is, amelyben az óvoda dolgozói és a helyi segítők egyaránt részt vettek. A díjat szeptember 14-én Budapesten a Stefánia palotában rendezett ünnepségen vehették át az óvoda munkatársai. A sikerhez nagyban hozzájárult a Dombóvári Éles Simon kertbarát körrel kialakított együttműködés is. Ennek köszönhetően például a kert vízellátását biztosító vízgyűjtő tartály is megvalósulhatott. Egy óvoda kertje pedig sokkal több lehet egy egyszerű zöld területnél, a gyerekek számára játék, felfedezés, tanulás és közös élmények helyszíne. A Dombóvári első helyezés így azokat is elismeri, akik nap mint nap tesznek azért, hogy a gyerekek egy gondozott, természetközeli környezetben töltessék idejüket. Az első helyezéshez ezúton is gratulálunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Menő ajánlatok a Rádió Antriton. A pizza ma mai kínálata, itt nyírségi gombóclevest ebédelhetünk. Az elmenő leves plusz sertésragú stroganoff modra jászmirizssel, a B-menü pedig leves plusz diósguba vaníliasodóval. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt jókai bablevest ebédelhetünk borzasveknivel. A főételek közül pedig választható rizsfelfújt epperrel és vaníliával, vagy kérhető tejszínes karbonára, vagy választható grillezett csirkemell, cézár salátával és rizssel.
0: Ennyi volt a reklám!
1: Van az a dal, amit néhány másodperc után már mindenki felismeri, szinte lehetetlen úgy meghallgatni, hogy ne induljon el a fejünkben a refrén. A 90-es évek egyik hatalmas dance slágere következik, jön Hathaway és a What is Love itt a Rádió Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Elérkezett a délelőtt következő állomása, most egy rövid időre elköszönök önöktől, de természetesen nem maradnak zene nélkül. Előbb jönnek a legfrissebb hírek, hogy képben legyenek azzal, mi történik itthon és a nagyvilágban, aztán újra visszatérünk a zenéhez. Tartsanak velem, hamarosan folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Október 2-án minden út játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed!
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
5: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.

0: IKEA. Movement that inspires.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Folytatja a kormánya a Hungary Helps programot. Orbán Anita külügyminiszter a New York ENSZ közgyűlésen tárgyal. 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le Szerbiában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy félórás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Sikerült rendezni a Magyarország és Ukrajna közötti közelmúltbeli diplomáciai feszültségeket, erősítette meg Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen. A külügyminiszter megerősítette Magyar Péter miniszterelnök korábbi álláspontját, miszerint a Tisza kormány idején nem létesül Ukrajna számára stratégiai üzemanyag és kőolajtermék tároló kapacitás Magyarországon, hiába írt alá korábban egy előkészítő szándéknyilatkozatot a MOL és a Naftogáz. Az orosz kapcsolatokról szólva a külügyminiszter egyértelművé tette, hogy a diplomáciai viszony továbbra is él, és egyelőre nem érkezett válasz Moszkva részéről a kiutasított orosz diplomaták ügyében. 52 nap után teljesen eloltották a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán, ahol augusztus 2-a óta mintegy 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A közelmúlt egyik legnagyobb és legnehezebben megfékezhető erdőtüzében senki sem vesztette életét, és egyetlen épület sem égett le. Az oltás legintenzívebb napjain több mint 560 ember, 170 jármű, egy tűzoltóhajó és számos munkagép dolgozott a helyszínen. A tűz megfékezésében az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül külföldi egységek is részt vettek. Románia, Németország és Magyarország szárazföldi tűzoltó csapatokat, Csehország, Szlovákia és Románia helikoptereket küldött. Oroszország egy IL-76-os tűzoltó repülőgéppel segítette az oltást. Magyarország 12 hivatásos tűzoltót és 4 speciális járművet küldött Szerbiába. Új mérőrendszert építettek ki Gödön, amellyel a Samsung gyár tájékoztatása szerint valós időben követhető a levegő minősége. A cég tájékoztatása szerint a műszerek adatait a levegőtisztaság.göd.hu oldalon bocsátják a nyilvánosság rendelkezésére. A rendszer 8 kulcsfontosságú környezeti paramétert mér valós időben, a szállóport, különböző gázokat és vegyületeket, valamint széndioxid koncentrációt. A független mérések és a paksi atomerőműhöz hasonló valós idejű lakossági kontroll felállítása régóta szerepelt a helyi civilek és környékbeliek követelései között.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: A hétvégére visszatér az indián nyár, egyre naposabb és melegebb kora őszi idő várható, csapadékra kicsi az esély. Pénteken a legmelegebb órákban 17-21 fok lesz, szombaton és vasárnap már 23-25 fokig emelkedik a hőmérséklet, ugyanakkor hajnalban csípős hidegre kell készülni.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
5: Ismét itt vagyunk, már túl a híreken, és innen folytatódik a pénteki délelőttünk. Remélem, ma jut idő arra is, hogy egyszerűen csak hallgassák a zenét és kikapcsolódjanak. Mi ebben az órában is szuper dalokkal várjuk Önöket.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: programa kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Hogyha a gyerekek már most rajonganak a csillagokért, a bolygókért vagy az űrhajókért, akkor érdemes feljegyezniük október 7-ét. Ekkor ugyanis utazó planetárium érkezik Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termébe. A kisebbeket már reggel 9 órától várják. Az Erdőlakó és a Világűr című körülbelül 25 perces program az 5-7 éves gyerekeknek szól. A mese során megismerkedhetnek a csillagokkal, csillagképekkel és bolygókkal, sőt egy közös éneklés is része a programnak. Délelőtt 11 óra 15 perctől a 6-12 éves korosztály következik a 3-2-1 felszállás irány az űr című kalandos programmal, amelyben a repülésről, az űrhajukról hallhatnak, és még egy kedves robot megmentésében is részt vehetnek. Délután 1:30-tól az utazás távoli világok felé című műsorban a naprendszer bolygóit és holdjait fedezhetik fel a 7 évesnél idősebb gyerekek. A 12 év felettieknek pedig délután 3-tól a Marsról szóló programot kínálják, 5:30-tól pedig a sötét anyag rejtélyével ismerkedhetnek meg. Vagyis Szekszárdon október 7-én egy egész napra megnyílik az út a világűr felé, ráadásul minden korosztály találhat magának megfelelő programot.
1: Rádió Andrit FM 105.1.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Egy fontos helyi figyelmeztetés érkezett Döbrökközről, amit érdemes komolyan venniük azoknak, akik ismerik vagy rendszeresen felkeresik a Szentkúti forrást. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a forrásvizét bevizsgáltatták, a laboratóriumi vizsgálat eredmény alapján pedig a víz emberi fogyasztásra alkalmatlan. Ez azt jelenti, hogy a Szentkúti forrásvizét ivóvízként fogyasztani tilos. Fontos tehát, hogy aki arra járt, ne töltsön a vízből sem magának, sem másnak, még akkor sem, ha forrásvize első ránézésre tisztának és ihatónak tűnik. A természetes források vizének minőségét ugyanis nem lehet pusztán a látványa vagy az íze alapján megítélni. Olyan szennyeződések is jelen lehetnek benne, amelyeket szabad szemmel egyáltalán nem lehet észrevenni. Éppen ezért most a laboratóriumi vizsgálat eredménye az irányadó. Ha tehát Döbrökhöz környékén járnak és útba ejtik a Szentkúti forrást, ezt a figyelmeztetést mindenképpen tartsák szem előtt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Kia Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
5: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
0: Menő ajánlatok a Rádió Antriton. A pizzám a mai kínálata, itt nyírségi gombóclevest ebédelhetünk. Az elmenő leves plusz sertés ragú stroganoff modra jászmirizssel, a B-menü pedig leves plusz diósguba vaníliasodóval. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt jókai bableves ebédelhetünk borzasveknivel. A főételek közül pedig választható rizs felfújt epperrel és vaníliával, vagy kérhető tejszínes karbonára, vagy választható grillezett csirkemel, cézár salátával és rizssel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most jön egy kis lendület és jó kedv egy olyan előadóval, akinek a hangját és a stílusát sem lehet könnyen összetéveszteni. Alessa Dixon következik, úgyhogy érdemes egy kicsit feljebb tekerni a hangerőt. Én további jó rádiózást, szép napot kívánok Önöknek!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Elérkeztünk a déli órához, úgyhogy most ismét jönnek a legfontosabb hírek. Hallgassák meg, mi történt az elmúlt időszakban, aztán természetesen visszatérünk ide és folytatjuk a zenékkel. Maradjanak velem, a hírek után újra együtt leszünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Omuda és Jéko. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jéko automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omudajekofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szexárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
8: Ezen a héten is kedvező árakkal vár a CBA. Ajánlatunk: 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1799 forint per kilogram, Traubi szénsavas üdítők 459, Iskonét olaj 699, Nescafé 3-1-ben instant kávé 899 forint. Ajánlatunk szeptember 24-től 27-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek

0: a Rádió Antritban.
1: A dobogó harmadik fokán a megyei rendőrök pályaválasztási rócsó Szekszárdon pénteken is marad a 20 fok körüli hőmérséklet. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Augusztus 21-én tett bejelentést egy üzlet tulajdonosa, mert egy ismeretlen férfi 150 ezer forint kárt okozott, amikor beütötte a kirakatát. Az adatgyűjtés során több szemtanú megerősítette, hogy egy 40 év körüli helyi férfi rongálta meg a kirakatot. Még tartott a szemle, amikor a rendőrök észrevették, hogy a gyanúba keveredett férfi kerékpárral közelít feléjük. Az egyenruhások megállították, majd elszámoltatták, később pedig előállították, és a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi mindvégig együttműködő volt, és elismerte, hogy betörte az üveget. Mint elmondta, egy családi vitát követően vezette le így a feszültséget, amit azóta megbánt már. A tolnai rendőrösön rongálás vétség és garázdaság vétség miatt indított ügyben a nyomozást befejezték, és az iratokat bíróság elé állítási javaslattal adták át az ügyészségnek. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság foci csapata bronzérmet szerzett a szeptember 23-án Budapesten megrendezett országos rendőrkispályás labdarúgó bajnokságon. A foci torna Budapesten a rendőrségi oktatási és kiképző központ rendészeti szabadidő és sportcentrumában került megrendezésre 16 csapat részvételével. A Tolna vármegyei focisták csoportjukból elsőként jutottak tovább, majd a negyed döntőben hetesekkel legyőzték a készenléti rendőrséget. Az elődöntőben a budapesti rendőrfőkapitányság ellen vereséget szenvedtek, a harmadik helyért vívott csatát fölényesen 8-1-re nyerték a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság csapata ellen. A megmérettetésen a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság játékosai Samu Antal rendőrszázados vezetésével nagyon jól szerepeltek, és a küzdelemben végül így a dobogó harmadik fokára állhattak fel. A kivívott helyezésével a csapat jogot szerzett a BM országos kispályás labdarúgó bajnokságon való részvételre. Idén már negyedik alkalommal indult útjára a pályaválasztási rócsó, amelynek első állomása Szekszárd volt. Az eseményről Szalai Ervint, a Tolna vármegyei szakképzési centrum szakmai főigazgatóját hallja.
2: A Tolna vármegyei szakképzési centrum hagyományosan, most már mondhatom, hogy hagyományosan megrendezi ezt a pályaválasztási rócsóját, amelynek keretein belül a 8 iskolánk a vármegye 6 városában fog megjelenni, kitelepülni, és bemutatjuk azokat a lehetőségeket, amivel a diákokat várjuk az intézményeinkben. Itt én azt gondolom, személyesen kérdezhetnek a diákoktól, mert jellemzően hozzuk a diákokat is, akik jobban tudják átadni, hogy milyen érzés ebben az iskolában, vagy adott iskolában tanulni, illetve azoktól az oktatóktól, vezetőktől, akik itt vannak, lehet kérdezni szülőknek, diákoknak, hogy mégis mire lehet számítani, hogyan működik ez az egész oktatás ezekben az intézményekben az adott szakmára vonatkozóan, és egyébként pedig nagyon-nagyon sok mindent ki lehet próbálni. Lehet sütni, főzni, kalapálni, elektronikát kipróbálni, lövészet, szóval végtelen számú lehetőség, mind a 15 ágazatunk több mint 40 szakmáját meg lehet próbálni, valamilyen formában mindenképpen ráhangolódni, illetve néhány duális partnerünk is megjelent, és akkor meg lehet nézni, lehet velük beszélni, hogy egyébként a duális képzésben milyen lehetőségek lesznek a képzésben. Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb érdeklődés övezi ezt az egész rendezvényt. Azt látjuk, hogy elindult egy olyan folyamat, hogy mind a szülők, mind a diákok egyre tudatosabban próbálnak körülnézni, hogy mi a jövő. Mert azért nagyon fontos, hogy hova jelentkezik, hiszen azzal megalapozza a következő jó pár évét, vélhetően innentől akkor a pályára is áll. És ez nagyon fontos, én azt gondolom, ez a fajta tájékozódás.
1: Tárgyi bizonyíték, nyomozás, játék és kaland címmel az Atomenergetikai Múzeum szeptember 25-én 16 és 18 óra között ismét bekapcsolódik a Múzeumok őszi fesztiválja programsorozatába. A Tárgyi bizonyíték című rendezvényen játékos nyomozás, tudományos és kreatív programok, valamint különleges élmények várják a családokat. A kincskereső játék során a látogatók Wigner Jenő, Tellerede, Neumann János és Szilárd Leó segítségével feladványokat megfejtve járhatják be a múzeumot, hogy végül megtalálják az elrejtett kincset. A program részeként megtekinthető lesz a Novofer Alapítvány és a Debreceni Agora Tudományos Élményközpont Multidéző Hologram című vándorkiállítása. A Tudomány a bizonyíték című előadáson Krizsán Árpád, a múzeum pedagógusa és fizikatanára látványos kísérletekkel hozza közelebb a fizika világát. Az Ökocsiga játszóház kreatív játékokkal, az atomerőmű tűzoltóság akadálypályával és több mint 10 méteres kosaras emelkedéssel készül. A rendezvény Fince Bálint természetfotós bemutatója is színesíti. Szeptember 25-én 16 és 19 óra között mindenkit vár az Atomenergetikai Múzeum. A szombaton megrendezésre kerülő autómentes nap zöggenőmentes lebonyolításához a rendőri biztosításnak is kiemelt szerepe van. Erről kérdeztük Brunner Ádám rendőrőrnagyot, a szekszárdi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetőjét.
3: A rendőrség részére érkezett felkérés a Zöld Társalapítvány és a Sportközpont részéről ennek a kerékpáros demonstrációnak a biztosítására. Ezt úgy fogjuk végrehajtani, hogy a két útvonal, a kezdő és a haladó útvonal az egy darabig egybe megy, így egybe biztosítjuk, és nyilván amikor a két útvonal külön útvonal biztosítást fogunk végrehajtani, ez egy úgynevezett dinamikus biztosítás lesz, szolgálati gépjárművekkel megkülönböztető jelzés használatával fogjuk biztosítani az útvonalat a demonstráció elején, és a végén is fognak haladni járművek, magukat az útkereszteződéseket, azokat a demonstráció megérkezésének a pillanatában fogjuk lezárni, és amint áthaladta a demonstráció, a záró szolgálati gépjármű, abban a pillanatban a forgalmat újra szabadtá tesszük az adott útkereszteződésben. Ez körülbelül a mezőny tempójával számolva olyan 10 km/h 1-2 percet fog igénybe venni. Maga az útvonal a Veselényi utcából az Energiaparkból fog indulni a mezőny, vagy a demonstráció. A Veselényi utcán véghaladva balra kanyarodnak a Béri Balog Ádám utcára, ugye a Szülészetnél. Ezt követően a Tarcsai utcai körforgalomig, Csatári körforgalomig fogunk haladni a mezőnnyel. Ott a Tarcsai utcán folytatjuk az utat, egészen a vasúti kereszteződésig, ahol a kezdőbringások majd balra a Hunyadi utcára fognak kanyarodni, a haladók haladnak tovább egyenesen a Pollák utcán. A kezdőbringások a Hunyadi utcából balra a Holub utcára kanyarodnak, és a Veselényi utca sarkánál kereszteződésénél véget ér az ő demonstrációjuk, a haladókkal egészen a Szent Miklósi útig fogunk közlekedni, ahol balra kanyarodunk a Rákóczi utcára, és itt fogunk visszajönni egészen a Szülészetig, ahol ismét balra kanyarodva a Veselényi utcán ér véget. Egyedül a vasúti kereszteződésben lesz egy kicsit hosszabb idejű zárás, annak érdekében, hogy a kisebbek és a nagyobbak is biztonságosan a saját útvonalukon tudjanak haladni, ez olyan 3-5 percet fog igénybe venni körülbelül. A demonstráció olyan 10 km/h átlagsebességgel számolva 10 órától olyan 11-12-ig fog tartani.
1: Pénteken a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi, északnyugati szél. Hajnalra helyenként pára köd képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 12 fok között alakul, majd délutánra 17 és 23 fok közé melegszik a levegő. Szekszárdon pénteken hajnalban 8, napközben 19 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
4: Elmúlt dél a hírek után ismét köszöntöm Önöket, lassan közeledik a hétvége, úgyhogy remélhetőleg egyre könnyebb egy kicsit elengedni a hétköznapok rohanását. Töltsük együtt ezt az órát is, mert hogy már is zenélünk tovább.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: programok kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Szexádon is érdemes lesz figyelni a múzeumi programokra, hiszen szeptember 28-án elindul a 21. Múzeumok őszi fesztiválja, amelyhez a Wosinski Mór Múzeum is csatlakozik. Az idei rendezvény sorozat különösen aktuális témát választott, azt mutatja meg, hogyan segíthetnek a múzeumok eligazodni a mesterséges intelligencia és az egyre élethűbb, mégis akár hamis tartalmak világában. A központi téma idén a tárgyi bizonyíték, a valódi műtárgyak, dokumentumok és tárgyi emlékek ugyanis olyan kapaszkodót jelenthetnek, amely segít megkülönböztetni a hiteles információt a manipulált tartalmaktól. Ez ma már különösen fontos lehet, hiszen egy mesterséges intelligenciával létrehozott kép vagy videó sokszor megtévesztően valóságosnak tűnhet. Szexádon szeptember 29-én már egy különleges programmal is készülnek, délután 3 órakor a Wosinski Mór Múzeum elől indul az irodalmi séta, amely során Tolna vármegye irodalmi örökségével ismerkedhetnek meg a résztvevők. Lova Csilla a fő múzeológus és Rubányi Anita a múzeumpedagógus vezetésével a belváros olyan helyszíneit járják végig, amelyekhez helyi írók és az irodalmi élet történetei kapcsolódnak. Ezúttal tehát maga Szexád belvárosa válik a múzeumi és irodalmi barangolás helyszínévé.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Nem sokára október és 6-án a Nemzeti Gyásznapra emlékezünk, Szekszárdon pedig idén is ünnepi megemlékezést tartanak az aradi vértanúk emléknapján. A városi megemlékezés délelőtt 10:30-kor kezdődik a Béla Király téren, az 1848-49-es emlékműnél. A résztvevőket ezúttal a Pécsi Tudományegyetem I. és Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorló Voda diákjainak irodalmi műsora várja. A megemlékezés részeként szalagot kötnek az aradi vértanúk emlékfájára, majd koszorúzással tisztelegnek az 1848-49-es szabadságharc hősei előtt. Az eseményen közreműködik a Honvéd Hagyományőrző Egyesület, valamint a Magyar Honvédség 6. Sípos Gyula területvédelmi ezredének vitéz Horváth József 69. területvédelmi zászlóalja is. Október 6-a a magyar történelem egyik legmegrendítőbb napja. 1849. október 6-án Aradon kivégezték az 1848-49-es szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnök halálos ítéletét. A szekszárdi megemlékezés nem csak egy történelmi esemény felfedezése, hanem közös tisztelgés is azok előtt, akik életüket adták a szabadságért. Ha az időjárás nem teszi lehetővé a szabadtéri rendezvényt, a megemlékezést a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében tartják meg.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
3: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
5: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Haló!
8: Halló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Halló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
10: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
11: Költséges volt az iskola kezdés. A tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Most pedig jön egy olyan előadó, akihez tényleg nehéz olyan dalt találni, amit ne ismernénk. Bruno Mars zenéjében mindig van egy kis szól, egy kis pop, egy kis funk, és persze rengeteg energia. Most is ezt hozzuk a pénteki délutánba. Következik Bruno Mars itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: do something.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Jönnek mindjárt a hírek, aztán pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én szép pénteket, aztán pedig majd kellemes hétvégét, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt. Igen. Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország. Gyere és vezess. Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
5: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
8: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
9: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
8: Nyaralást? De jól megy valakinek.
9: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
8: Aha, így már értem.
10: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Osztrák óriász cég újíthatja fel a budapesti K-hidat, jogutód nélkül jogilag is megszűnt 14 kekva. Az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Strabag nyerte meg az óbudai K-híd felújítására kiírt pályázatot, miután nettó 1 milliárd 276 millió forintos ajánlatával, valamint szakmai szempontok alapján is megelőzte a Duna aszfaltot. A Budapest közút a döntés során a kedvező ár mellett a szakemberek hídépítési tapasztalatát és a vállalt plusz garanciát is figyelembe vette. A beruházás a tervek szerint már október közepén elindul, amelynek során teljesen átépítik a leromlott pályaszerkezetet, kiszélesítik az útpályát és felújítják az acélszerkezeteket is. A munkálatok első nagy szakasza 2027 júniusáig tart, míg a teljes projekt az északi járda és a korrózióvédelmi feladatok elkészültével az év végén zárul. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, azaz KEKVA, köztük a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, amelynek Áder János volt köztársasági elnök, és az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, amelynek Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus volt a kuratóriumi elnöke, tudatta a fővárosi törvényszék közleményben. Felidézik, hogy az alaptörvény június 15-én elfogadott 16. módosítása teszi lehetővé a KEKVA modell egyszerű kivezetését. A KEKVÁKRA vonatkozó törvény hatályba lépett módosításának célja az volt, hogy a nem felsőoktatási feladatokat ellátó alapítványok a továbbiakban már nem működhessenek a törvény által biztosított különleges jogi szabályozás alapján.

0: Továbbá, hogy augusztus 31-ig biztosítsa az állami vagyon kivonását a nem felsőoktatási alapítványokból. Magyar Péter miniszterelnök a Vatikánban tartott magánaudiencián személyesen hívta meg 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A nyílt és baráti hangvételű tárgyaláson a felek a magyarországi és európai kihívások mellett a mesterséges intelligencia hatásait és a fiatalok elmagányosodását is érintették. A találkozót követően a miniszterelnök bejelentette, hogy a Tisza kormány átvilágítás után korrupciómentesen folytatja az üldözött keresztényeket segítő Hungary Helps programot. A közterületi reklámok tervezett szigorítása miatt az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, figyelmeztetett Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vezetője. A szakember szerint a drasztikus korlátozás több száz vállalkozás működését veszélyezteti, és jelentős bevételkiesést okoz az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A kormányzati tervezet jövő nyártól betiltaná az új óriás plakátok kihelyezését, szinte mindenhonnan eltávolítaná az egyéb reklámeszközöket, a szabályozási jogköröket pedig visszaadná az önkormányzatoknak. Élve ezzel a lehetőséggel, a fővárosi önkormányzat már korábban meghozta saját radikális korlátozásait, amelyek jelentősen csökkentik a hirdetési felületek számát Budapesten.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: A hétvégére visszatér az indián nyár, egyre naposabb és melegebb kora őszi idő várható, csapadékra kicsi az esély. Pénteken a legmelegebb órákban 17-21 fok lesz, szombaton és vasárnap már 23-25 fokig emelkedik a hőmérséklet, ugyanakkor hajnalban csípős hidegre kell készülni.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Végre itt a péntek, 13 óra és elmúlt már 4 perccel. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok, szeptember 25-én járunk. Hát megtoljuk akkor a hét utolsó munkanapját is, remélhetőleg már nem kell sokat kibírnia. Jönnek hozzá a legnagyobbak, Elton John és RuPaul, a Don't Go Breaking My Heart-tal.
2: Bora Szexárdon, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

Nico Santos az All Time High-jal varázsolt kis nyári hangulatot ide az Antritra. Hát elérkezett a várva várt péntek, igaz nem olyan szép idővel, ahogy vártuk, a szél már-már kellemetlen odakint, de a hétvége egy icipicit jobbnak néz ki, úgyhogy fel a fejjel, nem kell mások, hogy odaérjünk. A ma kedvencei, meg a tegnap slágerei segítenek túlélni a hátralévő órákat, itt is van már Travis McCoy és Bruno Mars közöse, a Billionaire a 101-en.

Family Affair, itt az Antriton a ma kedvenceid, meg a tegnap slágerei között 13 óra 33-kor egészen pontosan, amikor is már az Eufrozinákat és a Kendéget köszöntöm. Wow, milyen különleges név. Az Eufrozina egy női név, a görög mitológiában a három grácia egyikének a neve, Eufrosyné, jelentése öröm, vidámság. A Kende pedig férfi név, a régi magyar Kündű személynévből jött létre, ami egy ótörök méltóság névből származik, Levédiában és Etel közben az ős magyar törzsszövetség fejét nevezték így, onnan lehet ismerős. Aztán nézzük a születésnaposainkat. Rékasi Károly magyar színész és Will Smith Oscar-díjas amerikai színész énekes is ma ünnepel, ahogy Nagy Ervin Jászai Maridíjas magyar színész, valamint Kabát Péter volt válogatott labdarúgó is. Aztán gyorsan nézünk az eseményekre. 1493-ban Kolumbusz Kristóf elindult második útjára az új világ felé. 1555-re datáljuk az augsburgi vallás békét. Ekkor hivatalosan is elismerték az evangélikusok egyenjogúságát a német-római birodalomban, ezzel pedig lezárultak a reformáció korának vallásháborúi. 1925-ben ugrunk, a telefon hírmondó RT kísérleti programja indult meg a mai napon, 1926-ban pedig Harry Ford bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt. Hogy ennek most örülünk-e, vagy kevésbé, azt szerintem meghagyom, hogy mindenki döntse el maga. 1931-ben Budapesten a Royal moziban levetítették az első magyar hangosfilmet, a Kék bálványt, végül pedig az utolsó eseményünk 1956-ból üzembe lépett az első transatlanti telefonkábel. Nekem a mai napig egyébként teljesen megdöbbentő, hogy az Atlanti óceánon keresztül, a kasul, az alján kábelek húzódnak, egészen elképesztő. 1956-ban helyezték üzembe az első telefonkábelt ezekből. Mi pedig itt az Antriton, hát olyan régen azért nem szólnak ma kedvencei, meg a tegnap slágerei 1956-ból, egy kicsit régebbről, mint a mostani, az viszont azért még megvan a 90-es évekből. Michael George, Michael és a Freedom érkezik mindjárt, ne menje sehova.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
2: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
0: Ennyi volt a reklám!
4: Egy görög származású brit énekessel megyünk tovább, aki a Van Pop Duo egyik megalapítója volt. Nagy slágerek fűződnek a nevükhöz, mint például a Wake Me Up Before You Go Go, vagy éppességgel a Last Christmas. Demo szólóban tolja majd ő George Michael, meg a Freedom, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: mármint a végéig, aztán kicsit átlépünk a hétvégébe, hangolódunk a pihenésre, előbb viszont még jönnek azok a dalok, amelyekkel talán könnyebb kibírni a munkaidőt. Gloria Estefan meg az Everlasting Love kopogtat majd a 14 óra kapuján.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom. Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A magyar gazdaság növekedésnek indult, mondta Kapitány István Brüsszelben. Rüffertőzést észleltek egy fővárosi kórházban. 40 éve mutatták be a macskafogót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar gazdaság növekedésnek indult, üteme jelenleg 1,7%-os, míg az előző kormány elmúlt 4 évében lényegében nulla volt, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben csütörtökön. Az uniós tagországok gazdasági minisztereit tömörítő versenyképességi tanács ülését megelőzően Kapitány István elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, miközben az ipari termelés is növekedésnek indult Magyarországon, várhatóan meghaladja a 4%-ot. Az infláció ugyanakkor alacsony, 1,5%-os. Rüffertőzést észleltek a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház egyik belgyógyászati osztályán. A kórház közlése szerint a fertőzést szeptember 11-én egy szociális otthonból érkezett beteg hurcolta be. A megbetegedés dolgozókat és betegeket is érintett, ezért az érintetteket elkülönítették, kezelték, az osztály helyiségei, textíliáit és használati tárgyait pedig fertőtlenítették. Az intézmény szerint a szükséges intézkedések eredményesek voltak, és jelenleg már nincs jelen rüffertőzés a kórházban. Vizsgálatot indít a kultúráért felelős minisztérium a budapesti Operettszínház ügyében. A társulat több tagja korábban szakmai és gazdasági problémákat, alacsony fizetéseket, csökkenő előadás és nézőszámot, valamint a vezetőséggel folytatott párbeszéd hiányát kifogásolta. Többen Kisbé Attila főigazgató távozását tartanák megoldásnak. A színház vezetése szerint ugyanakkor nem konfliktusról, hanem rendezhető nézetkülönbségekről van szó. Kisbé Attila nem tervezi a lemondását, és a színház közlése szerint a tiltakozások az őszi évadot és a meghirdetett előadásokat nem veszélyeztetik. A turizmus világnapjához kapcsolódóan országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket a Turinform irodák. Alsóörstől Zsámbékig több mint 57 helyen közel 100 esemény közül lehet válogatni szeptember 30-áig a Visit Hungary felhívására. Veszprémben városfelfedező sétán kelnek életre a városi legendák, míg Tihanyban kincskereső játék várja a látogatókat. Bükkfürdőn a gyógyvíz múltja interaktív és természetközeli séta során elevenedik meg, míg Szombathelyen az óriás társas kalandjáték hív az ókorig visszanyúló történelmi kalandra. Az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére 1980 óta minden évben szeptember 27-én tartják a turizmus világnapját. Október 2-án a macskafogó bemutatójának 40. évfordulóján 19 órától online a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján és országszerte számos helyszínen is levetítik az animációs filmet, áll a szervezők közleményében. Az

0: Esemény kiemelt helyszíne a Pannónia stúdió lesz, ahol sok más kultikus animációs film mellett a Macskafogó is készült. Az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: A hétvégére visszatér az indián nyár. Egyre naposabb és melegebb kora őszi idő várható, csapadékra kicsi az esély. Pénteken a legmelegebb órákban 17-21 fok lesz, szombaton és vasárnap már 23-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Ugyanakkor hajnalban csípős hidegre kell készülni.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit közlekedés.
3: 14 óra is elmúlt már, én pedig megérkeztem a legfontosabb útinfokkal ide az Antritra, bár péntek van, azért még több helyen is munkálkodnak, úgyhogy érdemes figyelni, hogyha jár kell a környéken. Így például a vasúti kereszteződésben itt Szekszárdon, ez az elkerülőn, az 56-os főút útépítés zajlik, úgyhogy ott útszűkülettel találkozhat, illetve a Szőlőhegyi körforgalom környékén is építési munkálatok miatt szűkül az út, arra is óvatosan közlekedjen. Ezen kívül munkálatokat végeznek útmenti növényzet gondozását, egészen pontosan, illetve burkolat tisztítását a 6-os úton, az egyik az északi körforgalomban van, a másik pedig a siófoki elágazó körforgalmában, úgyhogy arra is csak-csak óvatosan. Az M6-os autópályán továbbra is aszfaltoznak, az M9-es csomópontnál itt 2 kilométeren keresztül az országhatár felé tartó oldalon zárták le a leállósávot, valamint egy forgalmi sávot, illetve délebre szintén az M6-oson Vémén térségében is aszfaltoznak, ott 1 kilométeren keresztül a Budapest felé haladókat korlátozzák, a leállósáv és a forgalmi sáv nem járható. Az 55-ös főúton, illetve az 56-oson is munkálkodnak még, előbbin egészen az M6-os M felhajtójától Bátaszék mellett végig Alsónyéken túl kaszálnak, majd hogy nem a második Alsónyéki behajtóig, illetve az 56-oson is kaszálási folyamatokat végeznek Várdomb utántól egészen Bátaszékig, úgyhogy arra is óvatosan. A városra közelítve leginkább az Újvárosi templom előtti szakasz látom forgalmasnak, a Bezerédi utcát, ott a Kórházi kápolnát, illetve az elkerülőn is a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, úgyhogy ott is sorokkal találkozhat. Ezen kívül rendőrök is kint vannak az utakon, úgyhogy különösen tekintettel közlekedjen a 6-os főúton Bonyhád után a megye határnál, illetve az M6-os autópályán a Fácenkerti pihenőnél, valamint a 6-os úton még Dunaszentgyörgynél, tudja, 70-es tábla is van, úgyhogy arra is legyen egy kicsit könnyebb a lába. Ha pedig valami szokatlan tapasztal, várjuk hívását a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy megoszthatja velünk SMS és webbel üzenet formájában is a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
1: Rádió Antrit FM 101.
3: A közlekedési infók után már robbannak is a dolog, a ma kedvenceinne meg a tegnap slágere itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig egy nagy kedvencet, Gloria Estefánt hozom, az Everlasting Love-val.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Coldplay és ez a Sky Full of Stars volt itt az Antrit, a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között. Pontosan egy perc múlva lesz 3:30, ez pedig azt jelenti, hogy meghoztam a legfontosabbakat, amiket tudni kell az időjárásunkról, mert hogy azért néhol felhős, néhol napos idő van odakint, egy ilyen igazi őszi napunk van, 18 fokkal, és egy kis széllel is már kellemetlen tud lenni, de azért már így előre nézve egy kicsit a hétvégére jobb lesz az időjárás, melegebb is lesz, naposabb is lesz, úgyhogy joggal várhatjuk a szombatot és a vasárnapot is. Ma réteges öltözet, amit ajánl az időkép, ez most már azért szerintem így marad az elkövetkezőkben is, 24 foknál nem lesz majd több a következő hetekben, erre mindenképpen számítson, elő lehet már kapni a vastagabb pulcsikat, a vékony kabátokat, tényleg igazi őszi időre készüljünk, illetve a pollen szezon, parlagfű pollen szezon csúcsidőszaka véget ért, ami egy jó hír lehet, de még mindig lehet találkozni például a gombákkal, spóraszámuk magas a levegőben, illetve a parlagfű is még azért közepesen jelen van. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvoshoz. Időjárási front szerencsére nincs ma felettünk, kezdetben viszont itt a hidegebb tájakon a reggelek folyamán azért felerősítetnek majd a kopásos eredetű ízületi bántalmak, ez már inkább holnap reggelre vonatkozik, a délelőtti melegedés miatt pedig majd egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és akár migrén is előfordulhat. A napos időszakok jó hatással vannak a hangulatunkra, a közérzetünkre, van amikor meg beborul a nap, akkor meg egy kicsit kesztelenebbek vagyunk. Hétvégén a magasban melegedés veszi majd a kezdetét, úgyhogy emiatt tüneteket azért lehet tapasztalni, de továbbra is nagyon fontos a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele, és hogy a hűvös reggeli órákban is rétegesen öltözködjünk már. Meg persze az is fontos, hogy bulizzunk egy jót a délutánban, péntek délutánban, kérem szépen, Shakira meg a Waka Waka érkezik mindjárt ide az Antwitra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt. Igen. Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Ezen a héten is kedvező árakkal vár a CBA. Ajánlatunk 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1799 forint per kilogram, Traubi szénsavas üdítők 459, Iskonét olaj 699, Nescafé 3-1-ben instant kávé 899 forint. Ajánlatunk szeptember 24-től 27-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
5: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Egy latin bombázóval folytatjuk a délutánt, aki a 90-es évektől már a funk rock egyik legnagyobb alakja volt Dél-Amerikában. 2001-ben pedig megjelent angol lemeze is, amivel aztán az egész világon ismerté vált. Ő Shakira, és 2010-ből a Waka Waka.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Szia, meg a Chandelier, itt az Antriton, 2 perccel 15 óra előtt a ma kedvencein, meg a tegnap slágereik között egy kicsit lassúztunk, a folytatásban azért fölkapcsoljuk a BPM számot, és természetesen a hírek után újra a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, Martin

0: sokféle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svéd asztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza ma, nem csak pizza, nem csak ma.
1: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
3: A légimentőkkel együtt adhatunk vért Pakson. A rangadóval kezdődik a 2026-27-es bajnoki szezon a kosárlabdában. A hajnali köd után napos lesz a szombat. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. szeptember 25-én pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A tamási rendőrkapitányságon körözési eljárást folytatnak Kelemen Vencel eltűnése kapcsán. A 15 éves fiú, aki a tamási gyermekotthon lakója, 2026. augusztus 25-én engedély nélkül távozott a szekszárdi befogadó otthonból. Azóta ismeretlen helyen tartózkodik, életjelet nem ad magáról. Kelemen Vencel körülbelül 168 cm magas, vékony, sportos testalkatú, szőke, rövidhajú, kékszemű. Eltűnésekor viselt ruházata ismeretlen. A tamási rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 74-573-910-es számot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesre hívható 80-555-111 telefontanú zöld számán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. Szeptember 26-án szombaton 6. alkalommal kerül megrendezésre a légimentős véradás Pakson a Csengeidénes Kulturális Központban 10 és 17 óra között. A részletekről Gulyás Katalint, a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének igazgatóját kérdeztük.
4: Szeptember 26-án 10 óra és 17 óra között Pakson a Csengeidénes Művelődési Központban kerül megrendezésre a véradás, amely agyvért a légimentőkért címet viseli. Ez egy olyan véradás, ami országosan már 6. alkalommal kerül megrendezésre. Ekkor egy érdekesség is van a véradáson. Ugye a művelődési ház előtt fog ügyeletet tartani a mentőhelikopter. Természetesen a véradás teljes időtartama alatt megtekinthető. Ha netán elhívják esethez, akkor természetesen a helikopternek mennie kell, hiszen a légimentőknek egy nagyon fontos feladata a mentés, és sok esetben hamarabb odaérnek egy-egy eseményhez, esethez, mint a mentők, vagy akár a rendőrség. Itt a gyorsaság az egyik legfőbb dolog, az életmentés, illetve nagyon fontos, hogy a mentőhelikoptereknek nagyon jó felszereltsége van, szinte bármilyen beavatkozást meg tudnak csinálni, vérrel is rendelkeznek. Nem véletlen, hogy együttműködés van a két szervezet között. A véradást olyan helyeken szervezik meg, olyan megyékben, ahol ugye a mentőhelikopternek bázisa van. Ezért lehetünk részesei mi is ennek a programnak. Szeptember 26-án 10 órától 17 óráig Pakson a Csengeidénes Művelődési Központban. Igyekszünk színesíteni is a programot. A rendőrfőkapitányság egyik egysége is részt vesz ezen a programon, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
3: Beringer Attila szeptember 23-án szerdán délután a Városházán fogadta a Sopron környéki települések polgármestereinek tanulmányúton résztvevő csoportját. A látogatást Hajtó Péter Iván polgármestere, az Alpokalja Fertőtáj Vidékfejlesztési Egyesület elnöke szervezte. A polgármester megmutatta a Városháza épületét, beszélgettek Szekszárd történetéről és mai életéről, majd közösen bejárták a Béla király teret és a Bencés apátság romlait a Vármegyeháza udvarán. A vendégek tanulmány útjának középpontjában az agroturizmus áll, szekszárdomborászatok,

0: lakosokhoz és helyi termelőkhöz is ellátogattak, hogy megismerjék térségünk tapasztalatait. Örülök, hogy városunk helyet kapott a programjukban, és alkalom nyílt a két térség közötti kapcsolatok erősítésére. Olvasható a polgármester Facebook oldalán. A Babits Mihály Kulturális Központ és a Szekszárdi Tücsök Zenés Színpad Egyesület közös szervezésében szeptember 26-án szombaton az intézmény rendezvény termében kerül megrendezésre a Gemenc hangja 2026 énekverseny popdal és musical kategóriában nappali tagozatos diákok részére. A versenyzők gyermek, ifjúsági, junior és duett kategóriában indulhatnak. A szakmai zsűri tagjai lesznek Nagy Anikó, Jászai és Artisius díjas színésznő, énekművész, a zsűri elnöke, Paraktív gitáros, énekes, előadó művész és Juhász Bence színész. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Szekszárd megyei jogováros önkormányzata az idei évben is ingyenes kulturális programmal kedveskedik a szekszárdi időseknek. A hagyományoknak megfelelően minden 65. életévét betöltő szekszárdi lakost várnak az október 1-én az Idősek Világnapja alkalmával megrendezendő programra. Október 1-én a Babits Mihály Kulturális Központban hallgathatják meg az érdeklődők Kovács Gergő énekest, valamint a Bartina Néptánc Egyesület is színpadra lép. A programot két körben szervezik meg, délelőtt 10 órakor és délután 14 órakor, így biztosan minden érdeklődő eljuthat az előadásra. A rendezvényen minden 65. életévét betöltött szekszárdi lakos, illetve aki idén tölti be a 65. életévét, ingyenesen részt vehet, mindössze regisztrációt kérnek mindenkitől. Regisztrálni telefonon lehet hétköznapokon munkaidőben szeptember 28-ig. A telefonszámokat megtalálja az anfit.hu oldalon. Szombaton a Pécs csapatát fogadja a Tarkászi Szekszárda városi sportcsarnokban. A szezonnyitó mérkőzésről Szabó Noémi szakmai és sportigazgató beszél.
1: Rangadóval kezdődik a 2026-27-es bajnoki pontvadászat a női kosárlabdában. Az első két mérkőzésünk egyébként tévés mérkőzés is lesz, de azért ez senkit ne tartson otthon. Este 18 órakor szombaton veszi kezdetét a KSC Pécs mérkőzés, ami azt gondolom, hogy a szereplők miatt is igazán pikáns lesz, hiszen Zsejko 8 esztendőt töltött itt, Studer Ágicát pedig mi neveltük, és több mint 10 évet volt a KSC játékosa. Ők ugye most az ellenfélben fognak szerepelni, viszont a friss bajnok Pécsből igazoltuk Rátkai Esztit és Tóth Orsit, úgyhogy ez egy nagyon érdekes és izgalmas párharc lesz. A csapat jelenlegi állapota szerintem kiváló. Egy kis probléma van, hogy az amerikai centerünk még a WNBA-ben pattogtat, tehát az ő játékára még ezen az estén nem számíthatunk, de azt gondolom, hogy azért így is fel tudjuk venni majd Josipovics Kingával a palánkok alatt a küzdelmet. Egy nagyon taktikus, kiélezett parázs találkozóra számítok. Szerintem mindkét vezetőedző, Magyar Bia is és Zsejko is maximálisan fókuszál és felkészül erre a meccsre. Igazán közönségcsalogató, várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Én úgy tudom, hogy elég nagy érdeklődés övezi a találkozót, úgyhogy ha a parkoló helyet szeretnének a szurkolók, akkor szerintem 5 óra környékén már érdemes kilátogatni, és ami talán a legfontosabb, de a meccsnél nem fontos, hogy úgy néz ki, hogy megoldódott lent a sportcsarnok büféjének a kérdése, úgyhogy nem kell otthonról itókát és étkeket hozni. Nagyon nagy szeretettel várunk tehát mindenkit 26-án szombaton 18 órakor feldobják a labdát, legyen mindenki szekszárdi!
0: Szombaton reggelre nyugat, északnyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős. Hajnalban többfelé alakulhatnak ki pára és kötfoltok, hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, a délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Szekszárdon szombaton hajnalban 6, napközben 22 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Amfit regionális hírei.
3: Készült a médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
4: Nagyon szépen köszönjük Jolinak a híreket, 8 percre járunk, 15 óra után dübörögnek tovább a ma kedvencei, meg a tegnap slágeré az utolsó hagyományos munkaórában is. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Martin Solveig és Dragonet köszönve a Hello-val.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

0: A One Republic meg a Need Your Love tűpontosan 3:30-kor itt az Antritonom a kedvencei és a tegnap slágerei között, és ha már itt dalolgatunk, akkor programajánlót is hoztam, mert hogy ha a hétvégén annyira nem is feltétlenül lesz jó idő, de azért érdemes kimozdulni otthonról és ellátogatni, ha szereti a művészeteket, akkor mondjuk kiállításokra, mert van itt Szekszárdon olyan, amire azért tényleg érdemes. Egy Fürth Szekszárd alkotó művészeti kiállítás a szüreti hagyományok jegyében, ez még a szüreti napok előtt nyitott meg, és egészen október 10-éig látogatható, hétfőtől péntekig 10 és 17 óra, szombaton pedig 10 és 14 óra között a Babits Mihály Kulturális Központ márvány termében. Ez egy olyan kiállítás, amelyben a Szekszárdi és Vármegye székhely környékén élő művészeket szólították meg, közösen valósítottak meg egy csoportos kiállítást, a cél pedig a szekszárdi dombvidék gazdag hagyományainak és a varázslatos tájainak az ábrázolása volt a művészet által. Úgyhogy ez egy ilyen kísérő program, maga a tárlat több művészeti ágon keresztül mutatja be azokat az értékeket, amelyekre többek között büszkék lehetünk, a borvidék természeti adottságait, valamint a benne rejlő hagyományokat is. Ezen kívül, ha már ott jár a Babits Mihály Kulturális Központban, akkor érdemes beugrani a Bakta Galériába, ahol 40 év fazekasság, 40 kerámia díj a szekszárdi borvidékről címmel Rács Robert fazekas mester népi iparművész keramikus 40 éves jubileumi kiállítását tekintheti meg, ez is szintén október 10-éig az előbb elhangzott nyitvatartási időben tekinthető meg. És ha már ott a környéken tényleg arra felé jár, akkor a Művészetek Házába is érdemes benézni. Itt az idő bezárva Entering in the Time című Mózer Zoltán fotókiállítás látható, amely kicsit ugyan tovább, november 28-áig egészen hétfő és vasárnap kivételével 10 és 17 óra között látogatható. A belépés mindenhova díjtalan. Én ezekhez kívánok jó szórakozást, a hátralévő időhöz kitartást, nem kell már olyan sok, és jöhet a pihenés, a dupla viszki jéggel, hát majd folyékony formában majd a munkaidő után, dalban pedig most mindjárt Charlie-tól, ne menjen sehova.
1: Jég dupla viszkivel, két dózis egy helyen.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
5: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
8: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Talán kevesen gondolnák, hogy a következő énekes balettáncos karriert képzelte magának, de egy betegség kezd keresztbe húzta. Akkor fordult a zenéhez, és a rock, a blues, a jazz, a funk, a swing, na meg a soul műfajokban is kipróbálta magát. Ő Charlie és a Jég dupla viszkivel, itt a 101-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió.

0: Enrique Iglesias és Pitbull közöse az I Like It szólt itt az Antriton a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei között. Hát igen, szeretjük az ilyen jó kis dalokat, ahol lehet bulizni, mert hogy hamarosan már fél lábbal a hétvégében járunk, perceken belül véget ér a hagyományos munkaidő, ez pedig azt jelenti, hogy sokan elindulnak haza. Ha ön is így van vele, akkor mindenképpen érdemes velünk tartani a folytatáson is, mert hozom majd a legfontosabb információkat az utakról, és persze vissza a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. A The Chainsmokers meg a Coldplay közöse indít a Something Just Like This a hírek után.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ezen a héten is kedvező árakkal vár a CBA. Ajánlatunk 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1799 forint per kilogram, Traubi szénsavas üdítők 459, Iskonét olaj 699, Nescafé 3-1-ben instant kávé 899 forint. Ajánlatunk szeptember 24-től 27-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó?
5: Típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét!

0: számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ybl Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az önegészsége.
1: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Folytatja a kormánya a Hungary Helps programot. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen tárgyal. 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le Szerbiában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy fél órás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Sikerült rendezni a Magyarország és Ukrajna közötti közelmúltbeli diplomáciai feszültségeket, erősítette meg Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen. A külügyminiszter megerősítette Magyar Péter miniszterelnök korábbi álláspontját, miszerint a Tisza kormány idején nem létesül Ukrajna számára stratégiai üzemanyag és kőolajtermék tároló kapacitás Magyarországon. Hiába írt alá korábban egy ezt előkészítő szándéknyilatkozatot a MOL és a Naftogáz. Az orosz kapcsolatokról szólva a külügyminiszter egyértelművé tette, hogy a diplomáciai viszony továbbra is él, és egyelőre nem érkezett válasz Moszkva részéről a kiutasított orosz diplomaták ügyében. 52 nap után teljesen eloltották a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán, ahol augusztus 2-a óta mintegy 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A közelmúlt egyik legnagyobb és legnehezebben megfékezhető erdőtüzében senki sem vesztette életét, és egyetlen épület sem égett le. Az oltás legintenzívebb napjain több mint 560 ember, 170 jármű, egy tűzoltóhajó és számos munkagép dolgozott a helyszínen. A tűz megfékezésében az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül külföldi egységek is részt vettek. Románia, Németország és Magyarország szárazföldi tűzoltó csapatokat, Csehország, Szlovákia és Románia helikoptereket küldött. Oroszország egy Il-76-os tűzoltó repülőgéppel segítette az oltást. Magyarország 12 hivatásos tűzoltót és 4 speciális járművet küldött Szerbiába. Új mérőrendszert építettek ki Gödön, amellyel a Samsung gyár tájékoztatása szerint valós időben követhető a levegő minősége. A cég tájékoztatása szerint a műszerek adatait a levegő tisztaság göd.hu oldalon bocsátják a nyilvánosság rendelkezésére. A rendszer 8 kulcsfontosságú környezeti paramétert mér valós időben. A szállóport, különböző gázokat és vegyületeket, valamint széndioxid koncentrációt. A független mérések és a Paksi atomerőműhöz hasonló valós idejű lakossági kontroll felállítása régóta szerepelt a helyi civilek és környékbeliek követelései között.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét közlekedés.
4: Nagyjából 4 perccel léptük át a 16 órát, itt az Andréton pedig már a legfontosabb útinfókat hozom, hogyha esetleg hazafelé tartana, akkor érdemes egy kis hangot tekerni a rádióra, mondom, mire érdemes figyelni. Például munkálatok vannak folyamatban a városon belül is, az elkerülő úton útépítés zajlik, a vasúti kereszteződésnél ez útszűkülete jár, illetve a város déli határában is, a szőlőhegyi körforgalomnál szintén építési munkálatok miatt útszűkület mellett haladhat a forgalom. Ezen kívül az M6-os autópályán munkálkodnak, ott aszfaltoznak az M9-es csomópontnál, a leálló sávot és egy forgalmi sávot 2 kilométeren keresztül zárták le az országhatár felé tartó oldalon. Ha már M6-os, akkor szintén az autópályán munkálat, aszfaltozás, ez Budapest felé, és a megye határon ugyan túl, tőlünk egy picit délebre, Vémint térségében van, ahol a Budapest felé tartó oldalon a leálló sávot és egy forgalmi sávot szintén lezártak az aszfaltozás miatt, ha erre fele halad, akkor ezzel számoljon. Ezen kívül a várostra közelítek, ahol megélénkül a forgalom azért ilyenkor, az új

0: Kerasi templom előtt, illetve a volt Skála áruház előtti kereszteződésben is többen vannak, a postától egészen a kórházi kápolnáig hosszú a sor, illetve az elkerülőn is a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, az autóbuszállomás vasútállomás között pedig ilyenkor a gyalogosok száma is megnövekedik, rájuk is különös tekintettel legyen, ha arra fele közlekedik. Rendőről, trafiról több bejelentés is érkezett, itt Szekszárdon kint vannak a Kesejűsi úton, a 6-os főúton Kakasdon, egyébként pedig az északi város táblánál is mérik a sebességet, ahogy Tolna északi város táblájánál is Fad felé. Hogyha haladna, akkor mindenképpen számoljon az, hogy ott is kint van a rendőr, és természetesen elég drága képeket tud készíteni, de nem csak emiatt, hanem egyébként is vezessen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy írja meg SMS Viber üzenet formájában, amit látott a 30-as 944-44-re. Jó utat kívánunk!
1: Rádió Andrét, FM 101.
0: És akkor megindult a buli, irány hazafele a szerencsésebbeknek. Már fél lábbal a hétvégében járunk. 16 óra után 6 perc elén Vörös Levente vagyok. Itt az Andréton pedig a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel rúgjuk be a hétvége ajtaját. Something Just Like This. Ezzel indulunk.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenék

0: Cause I will leave the light on.
1: Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét.

0: Ez. Hát a keserűméz nem olyan jó. A United-dal viszont igen, ők voltak a keserű mézzel itt az Antriton 1 perccel fél 5 után a ma kedvenceine meg a tegnap slágereik közt. Egy kicsit nosztalgiáztunk ezzel a 2002-es klasszikussal, és ha már itt belelendültünk egy kicsit a ritmusba a hétvégében, akkor azt is kell azért figyelembe venni, hogy holnap egy úgynevezett autómentes családi napot szerveznek Szekszárdon 10 órától, amelyre várják önt is, bringázni, mozogni indulnak egészen pontosan, az Energiapark az induló hely, és hogy merre halad az útvonal, merre lehet majd számítani akár autósként, akár bringásként is a bringás bolyokra, azt Baka György, Zöldtárs Alapítvány elnöke mondta el nekünk.
1: Szekszárdon szeptember 20-án szombaton 10 órától körülbelül 11 óráig az alábbi útvonalakon komoly kerékpáros forgalom, mégpedig a rendőrség által biztosított kerékpáros forgalom várható, mégpedig a Szekszárdváros önkormányzata, a Szekszárdi Sportközpont és a Zöldtárs Alapítvány szervezésébe a családi autómentes nap keretébe. Tehát szombaton 10 és 11 óra között a Veselény utcából indulunk az Energiaparttól, a Béri Balog Ádám utca, Csatári körforgalom, Tesco, vasúti kereszteződés, tehát a Cikhalastól kezdve kisebb, fiatalabb bringások azok a Hunyadi utcán keresztül jönnek vissza az Energiaparkhoz, még a nagyobb bringások, a 10 kilométeres körre vállalkozók, azok a Szatmári üzletházig mennek ki, majd a Rákóczi, Széchenyi és Béri Balog Ádám utcákon keresztül jönnek vissza az Energiaparkba.
0: Ezek után pedig a beérkezést követően a Szekszárdi Sportközpont szervezésében kerékpáros ügyességi játékok, kreszteszt és ajándékok várják majd a bringázókat, illetve már 9 órától vállalják a bringák átnézését is az Energiaparkban. Csankó Géza vállalja egészen pontosan az ingyenes műszaki átvizsgálást. Szóval, ha szeretne egyet kerékpározni, talán még jó lesz hozzá az idő, a nap az sütni fog, a szél az nem lesz olyan mérvadó, és szeretne egyet családdal eltölteni egy délelőttöt, akkor mindenképpen érdemes ellátogatni. Bővebb információt az Zöldtárs Alapítvány Facebook oldalán talál. Mi pedig már megyünk is tovább a legnagyobbakkal, Robbie Williams meg az Angels bekészítve, nem sem menjen sehova.

0: kezdő. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
3: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám.
7: A most következő angol énekes a Take That Pop együttestel kezdte karrierjét, de 5 év után aztán ott hagyta őket. A Guinness Rekordok könyvébe is bekerült, mert amikor meghirdette turnéját, egy nap alatt 1,6 millió jegyet vettek rá. Ő Robbie Williams, meg az Angels, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Katrina and the Waves és a Love Shine a Light itt az Antriton 2 perccel 17 óra előtt. A ma kedvencei meg a tegnap slágerei között bulisztunk, és bulizunk a folytatásban is. Annyi történik, hogy érkeznek a hírek, informálódunk belőlük, aztán David Guetta meg Sia viszi tovább majd a bulit a folytatásban is. A Titanium-mal maradjon velünk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omudajaycofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
3: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és

0: típus szintű az idei aszálykár. A kormány mérlegeli a szép hitel felvételét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kibertámadás érte a Generali csoporthoz tartozó Genertel biztosítót, ügyfelek egy részének személyes adataihoz férhettek hozzá illetéktelenek. A biztosító szeptember 17-én észlelte az adatvédelmi incidenst, és azonnal leállította ügyfélportálját, majd a weboldalát is. A vizsgálat jelenlegi állása szerint jelszavakat és bejelentkezési adatokat nem szereztek meg. A Genertel már megkezdte az érintett ügyfelek egyenkénti tájékoztatását. A biztosító arra kéri az ügyfeleket, hogy figyeljenek a nevükben érkező adathalás üzenetekre és ne kattintsanak gyanús linkekre. A nyári extrém hőség és aszály, valamint a Duna alacsony vízállása miatt Magyarországot jelentős kár érte a gabona szektorban. A károsodott területek nagysága már meghaladta a kritikus 2022-es szintet, a gabonatermesztők országos szövetségének elnöke szerint. Petőházi Tamás elmondta, 4,1 millió tonna őszi búza termett 2026 nyarán, ebből körülbelül 2 millió 500 ezer tonna belső felhasználás, vagyis még exportra is kerülhet. Az őszi árpa is közepes vagy jó hozott, ezek erősödése várható Magyarországon. Ráadásul a termés stabilitás miatt egyre több gazda az őszi kalászosokat preferálja majd, mivel ezeket a növényeket a nagy melegek előtt learatják. A honvédelmi miniszter szerint a kormány mérlegeli a több milliárd eurós unió szép hitel felvételét haderőfejlesztésre, de a korábbi gyakorlattal ellentétben nem kívánják ugyanazokat a cégeket helyzetbe hozni. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán kiemelte, a költségvetési helyzet miatt Magyarország észszerű változatot készít és nyújt be a kormányhoz, és annak elfogadása után használják fel a 16 milliárd 200 millió eurós uniós védelmi hitelkeretet. Szeptember 30-áig regisztrálhatnak azok a civil szervezetek, amelyek 2027-től szeretnének részesülni a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-ából, írta az üzletem.hu. Az újonnan jelentkezőknek a 26 egyreg adatlapot kell elektronikusan benyújtaniuk a NAV-hoz. A határidő jogvesztő, vagyis késedelmes jelentkezésnél nincs lehetőség igazolásra vagy méltányosságra. A már korábban regisztrált szervezeteknek nem kell újra benyújtaniuk az adatlapot, mert a regisztráció visszavonásig érvényes. Éjszakai munkavégzés közben mintegy 10 métert zuhant és meghalt egy 22 éves ipari alpinista a római Kolosszeumban. A tragédia miatt az olasz kulturális minisztérium minden kivitelezési és karbantartási munkát felfüggesztett, és teljesen lezárta az amfiteátrumot a látogatók előtt. A fiatal munkás egy új világítási rendszer kiépítésén dolgozott, amikor lezuhant az állványzatról. A hatóságok szerint a férfin rajta volt ugyan a biztonsági heveder, de nem volt rögzítve a kötélhez. A római ügyészség gondatlan emberölés miatt indított vizsgálatot.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Ez már bizony az utolsó körre, 17 óra után 4 perccel járunk itt az Antriton, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei, amik szórakoztatnak minket. Már tényleg a hétvégében vagyunk, érezhetjük a pihenés szelét. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig David Guetta és Sia érkezik a Titaniummal.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene.

0: Calvin Harris meg Sam Smith közöse duruzsolt. Itt az Antriton, ez volt a Promises, a ma kedvencei és a tegnap slágerei között. 17 óra 29-et írunk, én pedig egy érdekességet hoztam, mert hogy ugye most már azért az embernek az életében nagy könnyebbséget hoz, hogyha bankkártyával szeretne fizetni. Na de ezt folyamatosan fejlesztik, már lehet telefonnal, már lehet esetleg okosórával fizetni, viszont a Revolut most Nagy-Britanniában egy olyan kísérleti jelleggel vezet be egy funkciót, amelyre szerintem még ön sem gondolt, elég mosolyogni a fizetéshez. Elsőre picit érdekesnek hangzik, de tulajdonképpen ennek a háttere, hogy a Revolut kifejlesztett egy vendéglátósoknak elérhető terminált, illetve egy ahhoz kapcsolódó Revolut Pay with Smile, azaz fizetés funkcióval rendszert, mert hogy a Revolut létrehozása során, számla létrehozás során az ember egy arccal történő azonosítást is elvégez, és amikor esetleg már fizetne egy vendéglátó helyen, akkor csak elég odalépni a pulthoz, belemosolyogni, és itt összekapcsol a rendszerre ezzel az arccal, amit mi megadtunk, és természetesen már lehet is fizetni mindenféle pénztárca, bankkártya, telefon vagy bármilyen egyéb sallang nélkül. 0%-os feldolgozási díja is van a kereskedők számára, szóval azért elég nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy bevezessék Nagy-Britanniában. Már lehet egyébként jóváhagyni, aki jóváhagyta, persze ez nagyon fontos, hogy ezt nem csak úgy bárki, hanem az applikációban jóvá kell hagyni ezt a lehetőséget, szóval nem tudnak vele visszaélni. Rengeteg előnye is van, azért mint minden ilyen újdonságot egy kis kétkedéssel is lehet fogadni. Szerintem Magyarországra mikor jut el, ez még jó kérdés, az viszont már nem, hogy mik szólnak a folytatásban is. A ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei, mosolyogjunk rájuk egyet, de azért a bankszámlánkat nem terhelik meg. Itt az Antriton, Ray Dalton és a Blood Running érkezik mindjárt, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt. Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház, Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Vissza ahhoz az énekeshez, aki adogatott ki ugyan dalokat már egy ideje, de albuma csak 2024-ben jelent meg, ami helyett kapott több nagy slágere is. Próbálkozása úgy néz ki kezd révbe érni, és most már mászta a toplistákat újabb dalaiban. Ő Ray Dalton és a Blood Running itt a 101-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt.

0: Az utolsó percek, az utolsó dalok itt az Antriton, a ma kedvenceid meg a tegnap slágerei között 18 órához érünk hamarosan, én pedig már búcsúzom is, a hétvége hozzám is beköszönt, remélem önnél is már a pihenésé a főszerep. Holnap reggel Anita várja majd az Antit reggelben, már 6 órától ébredezhet, aztán természetesen majd érkezik vasárnap is, 8 órától a magazin műsorunkkal, amelynek vendégeiről holnap délután rántjuk le letett Facebook oldalunkon. Ha korábbi beszélgetésekről lemaradt volna, vagy úgy néz ki, hogy nem ér rá, és meghallgatná szívesen őket, akkor mindenképpen érdemes minket követni Facebookon, és természetesen a YouTube csatornánkon is, mert ott visszahallgathatja ezeket. Nekem tehát már nincs más hátra, mint hogy előre. Kívánok további szép estét, és jó szórakozást a folytatásban, meg kellemes hétvégét. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda.jayco.fx.hu oldalon vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
5: Ezen a héten is kedvező árakkal vár a CBA. Ajánlatunk 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1799 forint per kilogram, Traubi szénsavas üdítők 459, Iskonét olaj 699, Nescafé 3-1-ben instant kávé 899 forint. Ajánlatunk szeptember 24-től 27-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: 7500%-kal a határérték felett mértek aszbesztet Kőszegen. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Bambuszrügy konzervet vontak ki a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívül magas aszbesztrost koncentrációt mértek a levegőben Kőszegen. Egy vizsgálat szerint az egyik érintett utcában köbméterenként több mint 76 ezer rostot mutattak ki, miközben az egészségügyi irányérték 1000 rost.

0: Ton délután 4-kor a Kossuth téren fog beszélni, jelentette be a Facebookon. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek találkozóján erősítette meg korábbi ígéretét, hogy megint országjárásra indul, amelynek keretében 15 városban látogat el. Arról már akkor tájékoztatott, hogy Pécs és Veszprém mellett Dunaújvárost, Kisvárdát, Miskolcot, Gyulát, Szegedet, Veresegyházat, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombathelyet, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és végül Budapestet keresi majd fel. Royal Orient márkájú bambuszrügy szelet, illetve bambuszrügy csík konzerveket vontak ki a forgalomból bisphenol A, azaz BPA ipari vegyület kioldódása miatt. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül magyar vállalkozásoknak is szállítottak. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-nek küldött közleményében. A bisphenol A egy széles körben használt ipari vegyi anyag, amelyre a hormonális működést károsító potenciális hatása miatt jelentős kutatási és szabályozási figyelem irányult az utóbbi években. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon, Bács-Kiskun megyében és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és nagyon gyorsan terjed. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: за радио Андрит.
1: Get warm with the fever on the dance floor.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kia Sportage 8.949.000 forintért. Vagy 0% THM-mel. Vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
3: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
6: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Andrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omudajaycofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: 10 éves csúcsához közelít a munkanélküliség. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Elindult a rókák és aranysakálok parazita vizsgálata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához, egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel. A június-augusztusi 4,8%-os munkanélküliségi ráta, már csupán 0,1%-pontra van a 2025 végén látott 10 éves csúcs.

0: kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én éjfélig van lehetőség. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partner kapcsolatok erősítése. Megkezdődött a róka és aranysakál állomány parazitológiai monitoring programja szeptember közepén. A több szervezet összefogásával megvalósuló vizsgálatok célja az emberre is veszélyt jelentő féregfajok magyarországi előfordulásának nyomon követése. A közlemény szerint a több mint 5 hónapon át tartó program során várhatóan mintegy 700 róka és aranysakál vizsgálata történik meg. A monitoring program 2027. február végén zárul, ezt követően lehetőség nyílik az eredmények átfogó értékelésére. A közterületi reklámok tervezett szigorítása miatt az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, figyelmeztetett Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vezetője. A szakember szerint a drasztikus korlátozás több száz vállalkozás működését veszélyezteti, és jelentős bevételkiesést okoz az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A kormányzati tervezet jövő nyártól betiltaná az új óriás plakátok kihelyezését, szinte mindenhonnan eltávolítaná az egyéb reklámeszközöket, a szabályozási jogköröket pedig visszaadná az önkormányzatoknak. Élvezzel a lehetőséggel, a fővárosi önkormányzat már korábban meghozta saját radikális korlátozásait, amelyek jelentősen csökkentik a hirdetési felületek számát Budapesten.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: let me go.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a Födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Ezen a héten is kedvező árakkal vár a CBA. Ajánlatunk. 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint. Import sajt 1799 forint per kilogram. Traubi szénsavas üdítők 459. Iskonét olaj 699. Nescafé 3-1-ben instant kávé 899 forint. Ajánlatunk szeptember 24-től 27-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
1: Ennyi volt a reklám. Miért hallgatna Budapesti Rádiót?
8: Ha van Szekszárd is.
1: Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: 30 milliót költenek havonta a képviselők lakhatására. Drasztikusan fogy a magyar. Egy számjegyű a velencei tó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az állam havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlési képviselők lakhatására és irodáira. Az országgyűlés hivatala 4 hónappal az új ciklus kezdete után adta ki az erre vonatkozó adatokat az Economics-nak, amelyek alapján 72 képviselőnek bérelnek lakást összesen havi 30,6 millió forintért, miközben az irodákra további 44 millió forintot fordítanak. Egy képviselő

0: 9452 ember vesztette életét, ami 0,9%-os növekedés az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva. Különösen szembetűnő a házasságkötések számának visszaesése. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, ami 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Hosszú közleményben reagált a Pest vármegyei önkormányzat arra, hogy a Tisza kormány átalakítaná a megyei önkormányzatok és a közgyűlések működését. A megyei önkormányzatok feladatai nem kiüresedtek, hanem átalakultak, szögezte le a Pest vármegyei önkormányzat egy sajtóközleményben, amellyel a sajtóban megjelent információkra és kijelentésekre reflektáltak. Jelezték, hogy 2012-től alapvetően változott meg a megyei önkormányzatok szerepe, mivel a korábbi oktatási, szociális és kulturális intézményfenntartási feladatok állami kézbe kerültek. Eközben a tevékenységük középpontjába a törvényileg meghatározott területfejlesztési feladatok kerültek. Részt vesznek Európai Uniós programok tervezésében, végrehajtásában és monitoringjában, továbbá több ezer településfejlesztés előkészítésében. Egyre alacsonyabb a velencei tó vízszintje, már a 10 cm is történelmi mélypontot jelentett, de azóta volt olyan pillanat is, amelyben 7 cm-t mutatott az Agárdi mérce. A tó déli partján ez azt jelenti, hogy nem csak úszni nem lehet a tó vízében, de percekig lehet gyalogolni úgy a mederben, hogy csak pocsolyákat kell kerülgetni. Már június végére 47 cm-re apadt a tóvize, ezzel megkezdődött a folyamatos apadás, a negatív rekordok sorozata. Július végére 32 cm-re csökkent a vízszint, augusztusban már 20-28 cm víz akadt csak a tóban, szeptemberre pedig egy számjegyű vízállást jegyezhettek fel.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az

0: serceg a bakeli.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: 2500%-kal a határérték felett mértek azbesztet Kőszegen. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Bambuszrügy konzervet vontak ki a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívül magas azbesztrost koncentrációt mértek a levegőben Kőszegen. Egy vizsgálat szerint az egyik érintett utcában köbméterenként több mint 76 ezer rostot mutattak ki, miközben az egészségügyi irányérték 1000 rost. A városvezetés ezért több helyen sebesség és behajtási korlátozásokat vezetett be, és azt javasolta, hogy az érintett felületeket tartsák nedvesen. Száraz vagy szeles időben a területek elkerülését, valamint azt is kérték, hogy gyerekek ne játszanak az érintett helyeken. Az osztrák kurier szerint a problémás kőanyag burgenlandi bányákból kerülhetett Magyarországra, és Kőszeg mellett Szombathelyen is több intézmény környezetében találtak szennyezett területeket. Az ügynek már büntetőjogi következményei is vannak, miközben a kormány külön alapot hozott létre a kárelhárítás finanszírozására. Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása. A miniszterelnök szombaton délután 4-kor a Kossuth téren fog beszélni, jelentette be a Facebookon. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek találkozóján erősítette meg korábbi ígéretét, hogy megint országjárásra indul, amelynek keretében 15 városban látogat el. Arról már akkor tájékoztatott, hogy Pécs és Veszprém mellett Dunaújvárost, Kisvárdát, Miskolcot, Gyulát, Szegedet, Veresegyházat, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombat helyett Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és végül Budapestet keresi majd fel. Royal Orient márkájú bambuszrügy szelet, illetve bambuszrügy csík konzerveket vontak ki a forgalomból bisphenol A, azaz BPA ipari vegyület kioldódása miatt. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül magyar vállalkozásoknak is szállítottak. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-nek küldött közleményében. A bisphenol A egy széles körben használt ipari vegyi anyag, amelyre a hormonális működést károsító potenciális hatása miatt jelentős kutatási és szabályozási figyelem irányult az utóbbi években. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon, Bács-Kiskun megyében és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és nagyon gyorsan terjed. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Figyeljen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: get back to you.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Jam High.
1: Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Miért hallgat a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is? Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 10 éves csúcsához közelít a munkanélküliség. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Elindult a rókák és aranysakálok parazita vizsgálata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához, egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel. A június-augusztusi 4,8%-os munkanélküliségi ráta már csupán 0,1%-pontra van a 2025 végén látott 10 éves csúcstól. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint nem kizárt, hogy a foglalkoztatottak augusztus havi csökkenése részben a mezőgazdasághoz köthető. Az aszályos időjárás miatti kedvezőtlenebb termés ugyanis nem igényelt annyi szezonális munkaerőt. Minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. Péntektől lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölt az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én éjfélig van lehetőség. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partner kapcsolatok erősítése. Megkezdődött a róka és aranysakál állomány parazitológiai monitoring programja szeptember közepén. A több szervezet összefogásával megvalósuló vizsgálatok célja az emberre is veszélyt jelentő féregfajok magyarországi előfordulásának nyomon követése. A közlemény szerint a több mint 5 hónapon át tartó program során várhatóan mintegy 700 róka és aranysakál vizsgálata történik meg. A monitoring program 2027. február végén zárul, ezt követően lehetőség nyílik az eredmények átfogó értékelésére. A közterületi reklámok tervezett szigorítása miatt az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, figyelmeztetett Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vezetője. A szakember szerint a drasztikus korlátozás több száz vállalkozás működését veszélyezteti, és jelentős bevételkiesést okoz az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A kormányzati tervezet jövő nyártól betiltaná az új óriás plakátok kihelyezését, szinte mindenhonnan eltávolítaná az egyéb reklámeszközöket, a szabályozási jogköröket pedig visszaadná az önkormányzatoknak. Élvezzel a lehetőséggel, a fővárosi önkormányzat már korábban meghozta saját radikális korlátozásait, amelyek jelentősen csökkentik a hirdetési felületek számát Budapesten.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Gyere!

Jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 30 milliót költenek havonta a képviselők lakhatására. Drasztikusan fogy a magyar. Egy számjegyű a velencei tó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az állam havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlési képviselők lakhatására és irodáira. Az országgyűlés hivatala 4 hónappal az új ciklus kezdete után adta ki az erre vonatkozó adatokat az Economicsnak, amelyek alapján 72 képviselőnek bérelnek lakást összesen havi 30,6 millió forintért, miközben az irodákra további 44 millió forintot fordítanak. Egy képviselői lakás átlagosan 425 ezer forintba kerül havonta, ami jelentősen meghaladja a budapesti albérletek átlagos mintegy 270 ezer forintos díját. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2026. augusztusában folytatódott a hazai demográfiai mutatók kedvezőtlen alakulása. Az előző év azonos időszakához képest tovább csökkent a születések és a házasságkötések száma, míg a halálozásoké kismértékben emelkedett. 2026. augusztusában 5922 gyermek született, ami 7,4%-os csökkenést jelent 2025. augusztusához képest. Ezzel párhuzamosan 9452 ember vesztette életét, ami 0,9%-os növekedés az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva. Különösen szembetűnő a házasságkötések számának visszaesése. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, ami 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Hosszú közleményben reagált a Pest vármegyei önkormányzat arra, hogy a Tisza kormány átalakítaná a megyei önkormányzatok és a közgyűlések működését. A megyei önkormányzatok feladatai nem kiüresedtek, hanem átalakultak, szögezte le a Pest vármegyei önkormányzat egy sajtóközleményben, amellyel a sajtóban megjelent információkra és kijelentésekre reflektáltak. Jelezték, hogy 2012-től alapvetően változott meg a megyei önkormányzatok szerepe, mivel a korábbi oktatási, szociális és kulturális intézmény fenntartási feladatok állami kézbe kerültek. Eközben a tevékenységük középpontjába a törvényileg meghatározott területfejlesztési feladatok kerültek. Részt vesznek Európai Uniós programok tervezésében, végrehajtásában és monitoringjában, továbbá több ezer településfejlesztés előkészítésében. Egyre alacsonyabb a velencei tó vízszintje, már a 10 cm is történelmi mélypontot jelentett, de azóta volt olyan pillanat is, amelyben 7 cm-t mutatott az Agárdi mérce. A tó déli partján ez azt jelenti, hogy nem csak úszni nem lehet a tó vízében, de percekig lehet gyalogolni úgy a mederben, hogy csak pocsolyákat kell kerülgetni. Már június végére 47 cm-re apadt a tó vize, ezzel megkezdődött a folyamatos apadás, a negatív rekordok sorozata. Július végére 32 cm-re csökkent a vízszint, augusztusban már 20-28 cm víz akadt csak a tóban, szeptemberre pedig egy számjegyű vízállást jegyezhettek fel.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

hogy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Budapesti Rádiót. Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: szerelem, a szerelem, a szerelem. Sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem láthatok, nem hallatok.
1: Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szexárdon, ez csak a Rádió Antritól lehetséges.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: üldözze a tempest.
1: Miért hallgat a Budapesti Rádiót, ha van szexárd is? Ez a Rádió Andrét, a ma kedvencei és

0: a budapesti rádiót. Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez